0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Mafia.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. This one's going out to everybody.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nőttek a fizetések a statisztika szerint, drágábban parkolhatnak a nehezebb autók Budapesten jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó pedig 11,3%-kal nőtt márciusban tavaly márciushoz képest a statisztikai hivatal szerint. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó átlagkereset 546.000 forint volt. Mivel az infláció viszonylag alacsonyan állt, ez az elmúlt egy évhez képest relatív magas 9,3%-os reálkereset emelkedést jelent. A KSH közleménye szerint idén márciusban részben a családi adókedvezmény, részben az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt haladta meg a nettó kereset növekedés a bruttó átlagkereset növekedését. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány. Több mint 20 000 érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. A táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei, az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. Az Otthonstart program időben és szerkezetében is átrendezte a lakáspiaci forgalmat, mondta Winkler Sándor, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője, a jegybank májusi lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatón. Winkler Sándor közölte, a magyar ingatlan piacon 2025-ben éves szinten 3%-kal 152 000-re nőtt az adásvételek száma. Tavaly azonban éven belül nagy mozgások voltak a keresletben, a lakáspiaci tranzakciók száma 2025 őszén az Otthonstart program indulásával nőtt meg jelentősen. Kiemelte, tavaly országos átlagban 23,5%-kal, Budapesten 26, a vidéki városokban csak nem 25%-kal emelkedtek nominálisan a lakásárak. A fővárosi parkolási szabályok módosítása szerint a 2000 kg saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni, írja a Vezes. Alap szerint a rendelet nem hajtáslánc alapján különböztet, hanem tömeg szerint, vagyis a 2 tonnánál nehezebb elektromos autók is beleeshetnek a drágább kategóriába. Ezek között sok olyan autó van, aminek a súlya meghaladja a 2 tonnát. A változás 2027. január 1-én lép hatályba, amikor a zöldrendszámos autók parkolási kedvezményét is kivezetik. 12%-kal hatékonyabb a napelem, ha a víz fölé telepítik tajvani kutatók szerint. Vizsgálataik alapján arra jutottak, hogy a tenger felszínére telepített napelemek sokkal hatékonyabban tudnak áramot termelni, mint a szárazföldi társaik, a víz ugyanis hűti az egységeket. Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a szél megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nőttek a fizetések a statisztika szerint, drágábban parkolhatnak a nehezebb autók Budapesten jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó pedig 11,3%-kal nőtt márciusban tavaly márciushoz képest, a statisztikai hivatal szerint. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó átlagkereset 546.000 forint volt. Mivel az infláció viszonylag alacsonyan állt, ez az elmúlt egy évhez képest relatív magas 9,3%-os reálkereset emelkedést jelent. A KSH közleménye szerint idén márciusban részben a családi adókedvezmény, részben az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt haladta meg a nettó kereset növekedés a bruttó átlagkereset növekedését. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány. Több mint 20 000 érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. A táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. Az Otthonstart program időben és szerkezetében is átrendezte a lakáspiaci forgalmat, mondta Winkler Sándor, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője, a jegybank májusi lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatón. Winkler Sándor közölte, a magyar ingatlan piacon 2025-ben éves szinten 3%-kal 152 000-re nőtt az adásvételek száma. Tavaly azonban éven belül nagy mozgások voltak a keresletben, a lakáspiaci tranzakciók száma 2025 őszén az Otthonstart program indulásával nőtt meg jelentősen. Kiemelte, tavaly országos átlagban 23,5%-kal, Budapesten 26, a vidéki városokban csaknem 25%-kal emelkedtek nominálisan a lakásárak. A fővárosi parkolási szabályok módosítása szerint a 2000 kg saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni, írja a Vezes. Alap szerint a rendelet nem hajtáslánc alapján különböztet, hanem tömeg szerint, vagyis a 2 tonnánál nehezebb elektromos autók is beleeshetnek a drágább kategóriába. Ezek között sok olyan autó van, aminek a súlya meghaladja a 2 tonnát. A változás 2027. január 1-én lép hatályba, amikor a zöldrendszámos autók parkolási kedvezményét is kivezetik. 12%-kal hatékonyabb a napelem, ha a víz fölé telepítik tajvani kutatók szerint. Vizsgálataik alapján arra jutottak, hogy a tenger felszínére telepített napelemek sokkal hatékonyabban tudnak áramot termelni, mint a szárazföldi társaik, a víz ugyanis hűti az egységeket. Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a szél megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Drágul az átutalás a Revolutnál, a magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsönt ismerősöknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Drágul az átutalás a Revolutnál, hívta fel a figyelmet az azénpénzem.hu. Azt írják, sorra értesíti magyarországi ügyfeleit a Revolut, hogy hamarosan áthelyezi számlájukat a magyarországi fiókteléphez. Attól kezdve változnak a díjak is, így meg kell fizetni a tranzakciós illetéket, ha másik bankhoz utal az ügyfél. Az átutalásokra 45%-os díj lesz érvényes, ami az itthon már megszokott tranzakciós illetéket jelenti. Ennek összege legfeljebb 20 000 forint. A standard és plusz csomagoknál ezt az átutalás 50 000 forintot meghaladó részére kell fizetni. A prémium és a metal csomagoknál csak havi 1 millió forintos utalás fölött alkalmazzák a díjat az átutalások 50 000 forint fölötti részére. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza pénzét, derül ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A kamara elnöke szerint mindenképpen érdemes írásban szerződni, nagyobb kölcsön esetén pedig jogász, közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével megkötni a kölcsönszerződést. A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés erős biztosíték arra, hogy az adós a megállapodás szerint törlessze a hitelt. Egy közjegyző által készített szerződés azonban az adóst is védi, mert csak annyit és akkor kérhetnek tőle, amit a szerződésben kikötöttek. 300 millió dollárt ígért az amerikai demokrácia és gazdasági biztonság védelmére Soros György alapítványa, írja a Euronews. Az Open Society Foundations 5 éves stratégiájának célja, hogy az állampolgári jogokat és a gazdasági bizonytalanságot egymással összefüggő kihívásokként együttesen kezelje. A portál emlékeztet, a vállalás arra az időszakra esik, amikor a konzervatív amerikai kormányzat egyre nagyobb politikai nyomást gyakorol a non-profit szervezetekre és a jótékonysági finanszírozókra. Soros György, aki régóta a Demokrata párt egyik fő támogatója, eddig több mint 32 milliárd dollárt adományozott el magánvagyonából különböző ügyekre. Aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. A Telex az EP közleménye alapján azt írta, az Európai Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy értékelje, fennáll-e egyértelmű kockázata annak, hogy a szlovák kormány súlyosan megsérti az EU alapértékeit. Még szerdán fogadta el az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amiben rendkívül aggasztónak nevezik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlását Szlovákiában. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt írták, a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. Amennyiben valaki úton áthaladó teknőssel találkozik, álljon meg és segítse át az úttest túloldalára. A felnőtt teknősöket nem szabad visszavinni a vízhez, mert akkor kezdhetik előről az utat. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a szél megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: igen, itt a nyár jófafák, rügyeznek a csajok, büdösödik a bakancsunk, és ti el a tiért Magyarország!
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Reklám következik.
1: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
8: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé. Most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
9: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
10: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
4: Reklámot hallottak.
11: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Kult. És a jelent kedvenc felvételei.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Csökken a miniszterelnök fizetése, megjelentek a hivatalos államtitkári kinevezések. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együtt 3,8 millió

0: Millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. Megjelent a magyar közöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes államtitkár. Magyar Péter a Facebookon arról írt, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. Kókainélányi Marietta a közoktatásért felelős államtitkár, Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban, ezt még korábban közölte Lannert Judit oktatási miniszter Facebook oldalán. Arról írt, Kókainélányi Mariettának csak nem 40 éves tapasztalata van. A gyermekek háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Csapody Csaba közgazdász, matematika tanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés több területén szerzett tapasztalatot. Lövöldözés volt a Fehérház környékén az Egyesült Államokban szombaton. Egy fiatal férfi nyitott tüzet, a titkos szolgálat embereivel kialakult tűzpárbajban a támadó meghalt. A lövések eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is. A hatóságok azonosították a támadót, akiről azt is közölték, hogy korábban már látókörükben volt, mert összetűzésbe keveredett a titkos szolgálattal és mentális problémái voltak. Szombaton ismét 10 000-es kormányellenes tüntetést tartottak Belgrádban. A tömeg előrehozott választásokat és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelte. Bár a demonstráció békésen zajlott, a vége után tüntetők egy csoportja blokkádokat állított fel a szerb fővárosban, közülük néhányan a rendőrség védőkordonjait áttörve összecsaptak a rendőrökkel is. Az incidensben egy rendőr megsérült, 23 embert előállítottak. Szombaton Belgrád több pontján tartottak kormányellenes gyűlés. Egy ember meghalt és több mint 20 megsérültek, miután Oroszország szombat éjszaka és vasárnap hajnalban nagyszabású légitámadást indított az ukrán főváros ellen. Az oroszok lakóépületeket és iskolákat is lőttek Kijevben. A támadások az orosz elnök megtorlási ígérete után kezdődtek, miután pénteken Moszkva szerint halálos ukrán támadásért egy az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai területen egy diákszállót, ahol 18 ember vesztette életét. Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a szél megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek, ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Vágtató vadlovak, suhannak át az élet végtelen sztyeppéjén. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Berg film.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Csökken a miniszterelnök fizetése, megjelentek a hivatalos államtitkári kinevezések. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetés csökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együtt 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. Megjelent a magyar közöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes államtitkár. Magyar Péter a Facebookon arról írt, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. Kókai Nélányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár, Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban, ezt még korábban közölte Lannert Judit oktatási miniszter Facebook oldalán. Arról írt,

0: Kókain Elányi Mariettának csak nem 40 éves tapasztalata van. A Gyermekek Háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Csapodi Csaba közgazdász, matematika tanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés több területén szerzett tapasztalatot. Lövöldözés volt a Fehérház környékén az Egyesült Államokban szombaton. Egy fiatal férfi nyitott tüzet, a titkos szolgálat embereivel kialakult tűzpárbajban a támadó meghalt. A lövések eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is. A hatóságok azonosították a támadót, akiről azt is közölték, hogy korábban már látókörükben volt, mert összetűzésbe keveredett a titkos szolgálattal és mentális problémái voltak. Szombaton ismét 10 000-es kormányellenes tüntetést tartottak Belgrádban. A tömeg előrehozott választásokat és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelte. Bár a demonstráció békésen zajlott, a vége után tüntetők egy csoportja blokkádokat állított fel a szerb fővárosban, közülük néhányan a rendőrség védőkordonjait áttörve összecsaptak a rendőrökkel is. Az incidensben egy rendőr megsérült, 23 embert előállítottak. Szombaton Belgrád több pontján tartottak kormányellenes gyűlés. Egy ember meghalt és több mint 20 megsérültek, miután Oroszország szombat éjszaka és vasárnap hajnalban nagyszabású légitámadást indított az ukrán főváros ellen. Az oroszok lakóépületeket és iskolákat is lőttek Kijevben. A támadások az orosz elnök megtorlási ígérete után kezdődtek, miután pénteken Moszkva szerint halálos ukrán támadásért egy az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai területen egy diákszállót, ahol 18 ember vesztette életét. Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a szél megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Csökken a miniszterelnök fizetése, megjelentek a hivatalos államtitkári kinevezések. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetés csökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együtt 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. Megjelent a magyar közöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes államtitkár. Magyar Péter a Facebookon arról írt, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. Kókain Élányi Marietta a közoktatásért felelős államtitkár, Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban, ezt még korábban közölte Lannert Judit oktatási miniszter Facebook oldalán. Arról írt, Kókain Élányi Mariettának csak nem 40 éves tapasztalata van. A gyermekek háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Csapody Csaba közgazdász, matematika tanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés több területén szerzett tapasztalatot. Lövöldözés volt a Fehérház környékén az Egyesült Államokban szombaton. Egy fiatal férfi nyitott tüzet, a titkos szolgálat embereivel kialakult tűzpárbajban a támadó meghalt. A lövések eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is.

0: Hatóságok azonosították a támadót, akiről azt is közölték, hogy korábban már látókörükben volt, mert összetűzésbe keveredett a titkos szolgálattal, és mentális problémái voltak. Szombaton ismét 10 000-es kormányellenes tüntetést tartottak Belgrádban. A tömeg előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelte. Bár a demonstráció békésen zajlott, a vége után tüntetők egy csoportja blokkádokat állított fel a szerb fővárosban, közülük néhányan a rendőrség védő kordonjait áttörve összecsaptak a rendőrökkel is. Az incidensben egy rendőr megsérült, 23 embert előállítottak. Szombaton Belgrád több pontján tartottak kormányellenes gyűléseket. Egy ember meghalt és több mint 20-an megsérültek, miután Oroszország szombat éjszaka és vasárnap hajnalban nagyszabású légitámadást indított az ukrán főváros ellen. Az oroszok lakóépületeket és iskolákat is lőttek Kijevben. A támadások az orosz elnök megtorlási ígérete után kezdődtek, miután pénteken Moszkva szerint halálos ukrán támadásért egy az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai területen egy diákszállót, ahol 18 ember vesztette életét. Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indul!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Akarsz-e mindig, mindig játszani? Gyerek szívvel pontosnak látszani. A játszótársamon akarsz-e lenni?

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

pult. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter, szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastrukturális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leó azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkelnyi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttes 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Szlavia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak

0: össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024. novemberében leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért. Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter. Szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastrukturális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leó azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkelnyi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttes 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Szlavia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024. novemberében leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért. Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.

0: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture. Ez jó. Köszi.
1: Lépésre, jó. Velünk ritmusra léphetsz.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday.

0: Saturday, Sunday, what?
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter, szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastrukturális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leo azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkelnyi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együtt 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi árandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagy gyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024. novemberében leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért. Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel.

0: szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most indulj!

Ult. És a jelen kedvenc felvételei. Welcome to Central Bay.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

a csoda! Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszak kivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépés.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Átutalás a Revolutnál hívta fel a figyelmet az azénpénzem.hu. Azt írják, sorra értesíti magyarországi ügyfeleit a Revolut, hogy hamarosan áthelyezi számlájukat a magyarországi fiók telephez. Attól kezdve változnak a díjak is, így meg kell fizetni a tranzakciós illetéket, ha másik bankhoz utal az ügyfél. Az átutalásokra 45%-os díj lesz érvényes, ami az itthon már megszokott tranzakciós illetéket jelenti. Ennek összege legfeljebb 20 000 forint. A standard és plusz csomagoknál ezt az átutalás 50 000 forintot meghaladó részére kell fizetni. A prémium és a metal csomagoknál csak havi 1 millió forintos utalás fölött alkalmazzák a díjat az átutalások 50 000 forint fölötti részére. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza pénzét, derül ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A kamara elnöke szerint mindenképpen érdemes írásban szerződni, nagyobb kölcsön esetén pedig jogász, közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével megkötni a kölcsönszerződést. A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés erős biztosíték arra, hogy az adós a megállapodás szerint törlessze a hitelt. Egy közjegyző által készített szerződés azonban az adóst is védi, mert csak annyit és akkor kérhetnek tőle, amit a szerződésben kikötöttek. 300 millió dollárt ígért az amerikai demokrácia és gazdasági biztonság védelmére Soros György alapítványa, írja a Euronews. Az Open Society Foundations 5 éves stratégiájának célja, hogy az állampolgári jogokat és a gazdasági bizonytalanságot egymással összefüggő kihívásokként együttesen kezelje. A portál emlékeztet, a vállalás arra az időszakra esik, amikor a konzervatív amerikai kormányzat egyre nagyobb politikai nyomást gyakorol a non-profit szervezetekre és a jótékonysági finanszírozókra. Soros György, aki régóta a Demokrata párt egyik fő támogatója, eddig több mint 32 milliárd dollárt adományozott el magánvagyonából különböző ügyekre. Aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. A Telex az EP közleménye alapján azt írta, az Európai Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy értékelje, fennáll-e egyértelmű kockázata annak, hogy a szlovák kormány súlyosan megsérti az EU alapértékeit. Még szerdán fogadta el az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amiben rendkívül aggasztónak nevezik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlását Szlovákiában. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt írták, a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. Amennyiben valaki úton áthaladó teknőssel találkozik, álljon meg és segítse át az úttest túloldalára. A felnőtt teknősöket nem szabad visszavinni a vízhez, mert akkor kezdhetik előről az utat. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? ha különleges rendszer

0: rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
4: Vágysz egy olyan műsorra, ahol nem csak a zene színes, hanem a téma is szórakoztat? Ha igen, akkor füleld minden szombaton este 6 órától este 8 óráig a Belevalósót Rubival és kis csapatával a Lépés Rádióban. Remek zenék és mindig friss téma. A Belevalósó neked szól. Minden szombaton este 6 órától 8 óráig. Hallgass te is!
3: Kérd kedvenc felvételed most oldalunk kívánságdobozában. www.lépésradio.hu. Startolj rá!
1: És most indul egy teljes óra a ti kéréseitek alapján. Ez a Lépés Rádió kívánság műsora. Ma!
5: Tökéletes!
6: Ez itt a Lépés Rádió, és benne a Belevalósó. Itt van velem kedves kollégám, aki karmestere szokott lenni a műsornak, és ma is ő lesz. Dávid, valamint Karina, Évi, Szerpentina és Szerpente is. Elvileg ennyien leszünk, de ha még valaki csatlakozik, akkor jön hozzánk. Sziasztok!
5: Sziasztok!
7: Látos, hogyha én vagyok a karmester, akkor a karmester azt mondja most a félszerkesztő úrnak, hogy egy picit pihenjen és most maradjon csendben. Igen, ez a Lépés Rádió, és ne felejtsétek el, hogy három darab nyertes lesz. Egészen 8 óráig a három nyertes meg fogja tudni, hogy ők nyertek márha, vagy fognak válaszolni egy olyan kérdésre, ami rettentő nehéz kérdés lesz, úgyhogy arra nagyon fekekötött gatyád, fugyid, vagy épp mindkettőt. Úgyhogy erre készülj, az első nyertes fél hét magasságában fogja majd hívni Robi. Na de előtte, Karináik az előző műsorban, én csak a végét hallottam, hogy miről beszéltek, de mielőtt erre rákanyarodok, ne felejtsétek el, hogy www.lepesradio.hu, illetve ugyanúgy a Lépés Rádiónak a hallgatói Messenger csoportjához tudtak csatlakozni. Bármi nyugodtak vagyotok, vagy írjátok be nyugodtan, biztos, hogy én nem fogom elolvasni, majd a többiek elolvassák, ha van hozzá kedvük. Na de! Szóval arról beszéltek Karináik, hogy itt miért történik az, Évi említette, hogy hallotta, hogy nem tudom már, hogy pontosan valami ilyesmi volt, hogy egy csaj hogy tudja tönkretenni mondjuk egy fiatal srácnak a szívét, lelkét, mindent. És hogy ez miért tud történni. Amúgy tudjátok, az a durva, hogy egyre jobban látszódik ez az egész. És nem értek amúgy azzal a részével egyet, amit Karina is mondott, hogy a férfi csak a szexet akarja. Nyilván feketén vagy fehéren nem lehet látni ezt a kérdést, mint ahogy például ez sem, hogy a fiatal csajok miért teszik tönkre a pasikat lelkileg. Nyilván ez sem egy általános tendencia. Viszont érdekes, hogy megjelent egy hatalmi dinamika. És ez a hatalmi dinamika szerintem, amiről ti beszéltetek, csak nem lesz szerintem kimondva a gyereknek a neve, ugyanis meggyőződésem, hogy ezek a csajok legtöbb esetben ők hatalmat akarnak gyakorolni. És akkor ezzel kapcsolatban ezt a megszólalást én ebben levinném veletek. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Először arra vagyok kíváncsi, hogy mit gondoltok erről az álláspontról, amit most mondtam, hogy a csajok hatalmat akarnak szimplán gyakorolni.
8: Mi most a demokráciát föladjuk királyságá?
7: Már rég királyságban vagyunk,
8: Karina. Tehát mi van király? Na most abban nem értek egyet, ne haragudj, Dávi, hogy a pasik ne baszál. Akárhány pasival beszélgetek, 10 perc
7: drága,
8: után...
7: Egyszer tündel drága, elcseszett szerelmem.
8: Lá.
7: Abból indulj ki.
8: Nem azt szeretem mondtam, a szürkét, én nem indulok.
7: Látik el az árnyalatok.
8: Mondom, én nem szeretem a szürkét.
7: Oké, majd megbarátkozom vele. Szóval hatalmi
8: én
7: dinamika,
8: a lilával, mi a milyen hatalmi dinamika? Ne, nincs hatalmi dinamika, nem szabad, nem kell, nincs dominancia. Van dominancia, meg van hatalom, de inkább a pasik legyenek hatalmon a kapcsolatok terén. Tehát hódítsa meg azt a nőt, és a nők ne legyenek ilyen magas lóról, mert egyedül maradnak.
7: Hát ezzel fogunk így haladni a témában.
8: Miért? Elmondtam a véleményem.
7: Nincs vele probléma. Hát csak
8: nem fehér-fekete, most lilára festettem az eget tündérkét.
7: Azt mondod, hogy akkor olyan nem létezik.
8: Ne legyen, nem szabad létezni.
7: Elmondhatom, nem szabad. Nem az a, most itt nem az a kérdés, hogy szabad vagy nem szabad. Arról beszélek, hogy azt mondod, és hallgass végig akkor, légy szíves, azt mondod, hogy akkor olyan nem létezik, hogy egyre több esetben látszódik az, hogy érzéketlenül szórakoznak fiatal csajok pasikkal, ezzel tönkretéve a srácoknak a lelkét, mert hatalmi dinamikát kezdenek el játszani a csajok, vagy azt kezdjék érezni, hogy ők irányítják a férfit, és azáltal nekik az egy kielégülést okoz, egy ego tuning számukra, amikor azt mondja, hogy igen, most ez a pasi azt csinálja, amit én, ennek mi lesz az eredménye. A normális műderből kicsúszik ez a tematika, a pasi az nyilván nem lesz már a normális erőviszonyok a párkapcsolatban, sajnos ez nem lesz jó, és utána érzékeltetlenül. Amúgy elmondom nektek, hogy nálam például az érettségi előtt pár nappal doboz ki a barátnőm, direkt azért, hogy belérúgjon.
8: Azt, hát ez nagyon szenya volt. Jó, a csajok néha szenyák, de nem jó érzés, tehát én nem tudnám.
7: Nem lehet egy-egy példából kiindulni, nem, mert nyilván ugyanúgy a pasik között is vannak gyökerek, a csajok között is van, akár fiatal, akár idősebb korban. Az, ami viszont látszódik, szerintem tök egyértelműen, hogy egyre több csajnál látszódik ez, hogy azt a fal, olyan, mintha
8: át akarná venni az irányítást és a hatalmat, de hát ezt a pasinak kéne irányítani.
7: Hát igen, de mondjuk, hogy te ott vagy, mint egy tinimalac, nyilván, mert még nem vagy felnőtt disznó, akkor tinimalac korodban még nem biztos, hogy te annyira kézben tudod tartani még az érzelmeit, vagy egyáltalán valakit
8: tudod. Tinimalacként még annyira nem, tehát azért egy tini nem.
7: Na, hát most nyilván most már nincs, hogy felnőtt disznó lettél, most már máshogy látod, de tinimalacként az nem így megy, Karina.
8: Jó, hát azért más egy párkapcsolatban élni, meg felnőni, de más tini korban, de én ilyet soha nem tudnák. Nem,
7: hát de erre van szó, hogy nincs akkor a gyakorlatod.
8: De én sose voltam ilyen gyökér. Én nem tudnék
7: egy pasiban. Ennek a részének örülök, Karin. De hogy többször csak így beszélgetünk erről, többiek
8: de kíváncsi vagyok. De többiek nem.
7: Ti hogy látjátok? Hát én nehéz melletted megszólalni, Karina. Többiek, mi a véleményetek erről?
5: Hát én eleve elvetem az ilyen csajoknak a hozzáállását, tehát nem sok közös beszélgetni valónk van, se előtte, se fölötte, se mögötte, semmilyen húzva. Tehát kész, akkor menjen, aztán keresem magának, aki hajlandó ilyenekre.
7: Hát például az ünnösséggel tudattalanul válasszák ezek a srácok is mondjuk az ilyen csajokat,
5: hát és okay, a csajok is tudattalanul. Az első pár beszélgetés alkalmával azért kiderül az, hogy milyen temperamentummal bír a hölgyemény.
7: Hát nagy valószínűséggel egy ilyen csaj, aki ezt akarja csinálni, ő egy sérült lélekkel rendelkezik, és sérült lélekkel pedig egy sérült lelkű srácot fog, mert ugyanattól kezdve ő is már ugyanúgy manipulálható, mint ahogy az a lány is. Hát így csodálatos pár tudnak alkotni.
5: Gyönyörű gyerekeik lesznek.
6: De akkor, akkor azt mondjátok, hogy ez mostanában tendencia a fiataloknál, tehát az ilyen 18
8: igen, sajnos igen.
6: Ez elkeserítő.
5: Nevezzük úgy, hogy csicskáztatás.
6: Hát tudod,
5: hogy
7: nem azt mondom, hogy általános, de hogyha egy ívet kell nézni, akkor felfelé ível. Aztán mikor fog kidurrani majd ez a lufi, hát az már egy másik kérdés.
8: Jó, persze azért a pasiknak szembesülni kell abban, hogy néha van egy utasítás, a csajoknak is szembesülni kell, de nem így. Tehát azért ez
5: igen,
8: nagyon
5: igen, tehát lehet azt mondani, hogy köszi, nem vagyok neked való, vagy tehát finoman is lehet közölni, nem pedig csak durva.
8: Vagy legalább az alkalmat várja meg, hogy ne egy születésnap, ne egy névnap, ne egy karácsony, ne egy évforduló legyen, hanem meg ne SMS-be, szóval, hogy nem tudom, tehát meg miért hülyíti két hónapig?
5: Hát, na ja.
8: Meg fél évig, és akkor fél év után jön rá, hogy hát vagy két évig, hát azért haló.
7: Szerintem amúgy összességében igazából itt az általános tendencia, nyilván, hogyha csak ez történik, hogy a lány azt akarja, hogy mondjuk a srác az meghunyászkodjon előtte, hogy beadja a gyereket, Utána a férfi mi voltját a lány szemében elveszi, megváltozik minden, felborul az egész párkapcsolat dinamika, a szerepek megváltoznak, és onnantól bukott minden. Szerintem itt van az egésznek a
8: hát a mi életje, igen, igen, hogy mi nők azt hiszük, hogy ebben jót teszünk, és majd mi akkor nők vagyunk, és birtokunk, és majd mi tudjuk.
7: Nem, szerintem ez inkább megbúrtunk. Ez szerintem inkább megbúrtunk, Karina, hogy... Nem, fordítva.
8: A pasik nyomják el a nőket?
7: Ja, nem, bocs, akkor azt fogalmaztam, hogy a nő nyomja el a pasit, igen. Mert hogy azt mondja, és most persze most itt, hogyha te, aki hallgatod
6: de
7: most
6: a rádiót... miért hagyják magukat? Inkább ez a kérdés fogalmazódott.
7: Meg Robi, sérült lélek, sérült lelket fog nyomasztani. Itt szimplen ennyi.
8: De a pasi most tudod, mit tesz? Szétteszi a kezét, és oké, csillagom, és hátat fordít, és ott hagyja. Mit tudsz tenni pasiként?
6: Semmi. Hát semmi más.
8: Nőként se, nem kellek, kész, oké, lelép.
6: Körülbelül.
8: De sérülsz. Pasiként is, meg sérülsz nőként is.
7: Most nyilván, de azért mondom, hogy nem lehet feketén-fehérre nézni ezt az egészet, mert a pasik között is van rengeteg a rohadék. Szóval ez oda-vissza megvan. Csak érdekes ez az ív, hogy felfelé,
8: nagyon,
7: vagy hogy
8: nagyon, halad. Nagyon, nagyon. És nem egyet, nem kettőt hallottam én is, hogy panaszkodnak a fiúk, hogy basszus, hát ennek nem így kéne lenni. És ilyen fél éves kapcsolatok vannak, és fél évente vagy évente így letipriznek a csajok.
6: Igen, azt én is látom, hogy nagyon sokan arra mennek rá, hogy ó, hát akkor legyen jó neki, ha már nekem nem jó, akkor már dobom. És ez igaz nők részéről is, meg férfik részéről, férfiak részéről is.
8: Akkor nem tudnak tartós kapcsolatban élni, vagy nem tanulták meg, vagy...
7: Kötődési problémája egész biztos, hogy van ezeknek a személyeknek, hogyha nem tud benne maradni, de nyilván én nem vagyok párkapcsolati szakember, úgyhogy ezt a részét nem fogom tudni nekem mondani, de valószínűleg ez lehet átérben.
5: Szerintem az a helyzet, hogy mindig csak a jót, és tudod, van ez a effektus, Dávid, te biztos tudod ennek a szaknyelvét, hogy csak fölfele, és egy minimális lejtőt se enged.
6: Tehát már, ha valami negatív van, akkor már inkább
5: akkor,
6: hagyjuk
5: akkor
6: a
5: már nem jó. Akkor már
6: nem, nem
5: már
6: nem feladatot
5: kell.
6: Akar megoldani, akkor, hanem egyszerűen elmenekül az adott probléma elől.
7: Akkodat kerülő mentalitásra gondolsz?
5: Hát szerpete, olyasmi, hogy, igen.
7: Nem szeretnéd megélni, aha.
5: És a fiatalok többségében ez van, hogy csak a jó, és minél jobban hype-olni a dolgokat, tehát nem.
7: Ezeknek az jelenti a biztonságot, hogyha a kiszámíthatóban vagyok. És ez nem okoz kihívást, hogyha bármi is jelent egy pici kockázatot, vagy mondjuk erőbefektetést. A legegyszerűbb úton erőbefektetés nélkül szeretném learatni a babérokat, csak hogy
5: de nincs babér.
7: Fog így működni.
5: De nincs babér. Tehát így nincs babér.
7: Hát erről beszélek én is.
8: Akkor a konfliktus kezelés és a megoldó képesség az nullára csökkent ezek szerint?
5: Hát már mínuszba hát, voltak.
8: Ja, bocs!
7: Hát, hogy kerülöd mondjuk a problémákat és mondjuk a nehézségeket, és inkább csak dobbantasz, azzal mondjuk úgy mindkettő fél elég erőteljesen fog sérülni, nyilván. Főleg saját magad, mert te menekülsz az életedben, akkor mikor fogsz megoldani bármilyen megoldandó problémát.
8: És akkor mi lesz ezekkel a fiatalokkal? Milyen felnőttek lesznek ezek?
7: Most nem kell, nem szabad még ennyire.
8: Jaj, ennyire menjek előre, oké. Okay.
5: Még ne írd le őket. Várjál még egy évet.
7: Mi is voltunk fiatalok, Karina, valamikor.
8: Valamikor egyszerűen.
6: Én is más voltam, igen. 18 évesen, ők is lehet fejlődni, hogy érnek.
7: Az egy általános tendencia, hogy egy-két generációban idősebbek mindig azt mondják, hogy hú, hová menjek tartanak a fiatal. Na, pontosan. És ha így nézzük, akkor ez egy általános tendencia. Lehet, hogy basszus, megöregettünk.
8: Jó, de hát a mikorunkban is voltak.
7: Igen, most csak a mi nevünkben beszéltem, bocs.
8: Igen. Jó, mikorunkban is, vagy az én fiatalkoromban is voltak elutasítások, de inkább a pasik, mint a csajok. Tehát
5: az is kultúrált volt.
8: Szerintem
5: volt.
8: Igen.
6: Az a helyzet, hogy akkor is volt oda-vissza, csak nem mindegy azt, hogy hogy.
8: Tehát,
6: hogy
8: nem voltak ilyen bunkók.
6: Nem voltak bunkók, hanem tisztességesek voltak, legalábbis én ezt gondolom.
5: Mondjuk azon elég nehéz magyarázkodni, mikor rajta kap egy másikkal, tehát...
6: Jó, hát...
8: jó, de vannak olyan kapcsolatok például, ami a

0: De már nem is tudom, hogy hol hallottam, szintén ugyanez a téma, hogy szexualitás terén is. Tehát nem elég, hogy ott hagyta a pasit, hanem még a szexuális beállítására, a méretre, mindenre, tehát az összes megalázót terjesztette a baráti körébe a csaj.
1: De ez már a megalázás kategória, pont ahogy
0: ez, múltkor... Igen, tehát ez totális megalázás.
1: Múltkor olvastam...
0: Tehát oké, legyen kicsi, nagy, most tök mindegy, hogy milyen persze. tényező, de az kettőjükre tartozik. Tehát ez egy íratlan szabály, hogy olyan, amilyen, de nem beszélem ki egy harmadiknak, hogy mi volt.
1: Hát nyilván.
2: De ez most jelen az, hogy a...
3: sem meg, amúgy sem.
2: A csaj mit tud mondani, vagy a nő mit tud mondani, mert a farka milyen. Oké, a pasi mit tud, milyen, nem volt melle.
0: Hát, vagy olyan fapina volt, hogy na, érted.
3: Hát jó, de ez egy adókapok, jó, ez egy adókapok dolog, de hát
0: de akkor. De ez alázás, tehát ennek semmi értelme nincsen.
2: Hát hogy
0: ezt
2: meg?
0: Még nem mérik föl. Viszont annál nagyobb ugyanez, kárt okoznak.
2: De szerpete, de ugyanúgy ugyanez, és ez a legijesztőbben az egészben, amikor jóval idősebb, tehát amikor 40-50-es, vagy akár még idősebb embereknél, ugyanezt látom, igen, bele vannak ragadva a játszmába, és konkrétan nem ismerik fel.
0: Hát ezek a szingli beállítottságúak.
2: Hát szóval így ez a része. Na, csak ezt a pár gondolatot szerettem volna így hozzátenni így a műsorotok végéhez.
1: Én azt gondolom, hogy mielőtt mennénk és valakit felhívnék a játék keretébe és átcsapnánk, azért egy rövid bevezetőt, még amit terveztünk a mai műsorra, Dávid, pár gondolat így felvezetésképp, hogy azért az embereket, hogy mondjam, kicsit ízletessük
3: a fóbiákkal.
2: Na, mivel fél nyolcig vagyok itt veletek, utána nyilván majd még úgyis még hívtok nyertest, akkor egy témát beszéljünk ki, akkor ezt most döntsük el, akkor fóbiák vagy kényszeres viselkedés?
1: Szerintem a fóbiákkal kezdjük.
2: Én de a kettő közül melyik legyen, egy fér bele ma?
0: Fóbia.
1: Fóbia.
2: Jó, akkor fóbia, akkor addig gondolkozzon el mindenki azon, és szerintetek milyen fóbia lehet az, és nem most válaszolunk, majd. Milyen fóbia lehet az, ami szerintetek a legtöbb emberben van, de szégyeli bevallani? Na, ezzel jövünk akkor vissza. Majd.
1: Jó, akkor zene.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Kedves hallgatóink, és már is itt van a mai esténk első szerencsés lehetséges nyertese, Farkas Anita van a vonalban, köszöntöm, köszöntelek. Nem tudom, tegeződhetünk-e.
1: Igen, persze, nyugodtan, szia.
0: Jó, szia. Az az első kérdésem, mert nyerhetsz egy Dr. Rüdörös ajándékcsomagot, és az az első kérdésem, hogy mi a Lépés Rádió szlogenje?
1: A Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
0: Én helyes. És a oldalon feltett kérdésünk pedig, hogy eredetileg hány rénszarvas húzta a Mikulás szárnyát?
1: 8.
0: Így van, helyes. Így van. Egyébként gratulálunk. Te nyerted meg a Dr. Riedelos ajándékcsomagot, egy fantasztikusan értékes ajándékcsomagot, melyet fogunk neked küldeni. Tartsd a vonalat, hogy megbeszéljük a részleteket, és gratulálunk még egyszer hozzá.
1: Köszönöm szépen.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió. Vissza is tértünk, és vissza is adom a szót Dávidnak. Most én itt...
1: Nagyon örülök neki, Robi, pont meg akartam szólni a következőnél. Még egyszer elkezded, Robi, többet nem jövök. Na, szóval előfitaktatás, hogy kell megcsinálni. Jó reggelt mindenkinek.
0: Ez kell a pasiknak szóval, a nőknél.
1: Ezúttal is gratulálok, gratulálok még egyszer Anitának, remélem jól emlékszem a nevére, ugye?
0: Igen, Anita.
2: Jó, nem emlékez.
1: Ha nem Anita lettél volna, akkor átkereszteltünk volna, mert nem...
3: De most már Anita maradsz.
1: Így van, és egy Anita bármi is, de ha Béla voltál, akkor is Anita leszel, szóval ez maradt meg bennem, kész. Na, szóval még 2 nyertes van még a mai napra, úgyhogy még várjatok, mert még lesz. Na de, ahogy említettük, fóbiákkal fogunk foglalkozni, és feltettem egy kérdést még a nyereményjáték nyertese előtt, hogy mit kell elgondolkodni. Harci feladat volt. Az emberek többségének volt, vagyis hát van olyan fóbiája, amit hát nem szívesen mond a külvilágnak, mert mondjuk szégyelli. Szerintetek mi lehet ilyen? Én erre nincs objektív válasz, szimplán vagyok rá kíváncsi. Hogy látjátok?
0: Hát én elsősorban a telefonfóbiára vagy függőségre gondoltam, de az inkább rájöttem, hogy kényszer feladat, tehát hogy ez nem fóbia, hogy telefont nyomkodjuk. Fóbiák terén hát eléggé benne vagyok ebben a témában, hogy benne voltam régebben ebben a témában, mert nekem is volt sajnos, vagy van mai napig, nem szégyellek erről beszélni, csak nem reklámozom. Viszont nem tudom mi az, talán a haláltól félelem, talán sok ember fél a haláltól, félti az idézetéve tyúk a kis életét, mondhatjuk ezt így mindenki.
1: De az inkább félelem.
0: Hát igen, mint de fóbia. Valahol az is lehet egyfajta fóbia. Valaki már annyira rágörcsöl. Ismerek ilyen embert.
1: Akkor, hogyha van például egy csapat, ahol te vagy a nagybetűs nagykan, és rettegsz például a hangyáktól. És ott vagy 120 kilós kamionos, aki mindig sír, és ott vagy, hogy meglátsz egy hangyát, vagy egy csótányt, és elsírod magad tényleg. És ott minden barul, és azt nem akarod mondani senkinek. Nyilván most persze a bogarak, pók, ezek a standard fóbiák, de ennek ellenére azért én valami hasonlóra gondoltam, hogy szerintem ilyen esetek simán elő tudok fordulni, és az tök releváns lehet.
3: Na hát akkor én is mondok egy példát. Ugye itt vagyok a magam kis 110 kilójával, kigyúrt felső, európai felső testtel.
1: De te a nők álma fejlődő szervezet vagy.
3: Igen, na. És rendelkezem egy madárfóbiával. Tehát ami tollas, én azt ahhoz nem merek hozzáérni.
0: Akkor a csirkehús hogy eszed még?
1: Akkor
3: az már nem tollas, te jó ember.
0: Az volt.
3: Te tollasan eszed?
0: Nem, de meg kell pucolni. Te nem vágtál
3: hát
0: csirkehús?
3: Én pucolom, basszus.
0: Ja, értem.
1: De akkor hogy állsz Holló Robival?
0: Ja, de ez hát, én tollatlan
3: Holló. Nem simogatom, mert tollas. A háta mindenféleképpen.
1: De ott inkább téged nem az a rész a zavar bennük, hogy kiszámíthatatlan, hogy mikor mozdul
3: egyrészt, meg. Egyrészt kiszámíthatatlanok, igen, ez. És ez onnan ered, hogy még gyerekkoromban, tehát 8-9 éves koromban az egyik haverom galambokat tenyésztett, illetve az apukája galambokat tenyésztett, és bezártak ebbe a bizonyos dúcba, vagy mi a túrónak hívják.
1: Aha, igen.
3: És hát a... Na, igen. Tehát innentől
0: rossz élmény is
1: voltak téged.
3: Így, ugye? Na, kár értem.
1: Istenem, azért durva, hogy 8 évesen egy madárkocsik volt meg. Azért ez így durva. De akkor jó. És amúgy ezt cikinek kellemetlennek tartod, hogyha valaki előtt mondjuk ezt...
3: Most mondanám, hogy pont le
1: értékelem. Pont le szabad, mondom én helyetet, persze. Aha.
3: Rohadtul nem érdekel, figyelj.
1: Mi volt a legdurvább válasz reakciót például mondjuk ilyen tollas szépségek között? Tehát mondjuk amikor mondjuk ott közeledbe, mert tudod, van aki Bár elkapja a remegés, rosszul van, kiabál, toporzik.
3: Belőle milyen reakciót váltott ki?
1: A legdurvább, hát, ha?
3: A legdurvább az, mikor ugye tudván ezt, ahogy... tudván ezt, hogy annyira azért nem rajongom a tollasakóért, és akkor hozták oda a galambot, és tudod, így feléd lökik, vagy nem tudom, tehát így ijeszgik
1: kézzel.
3: Hát ennek az lett az eredménye, hogy tudod, mi az a szundi, és akkor álcsúcs.
1: Aha, értem. Mert ő szerencsétlen galamb
2: is. Nem a galambot.
1: Tudom, azért direkt szándékosan mondtam.
2: Nem vagy te egy kicsit agresszív?
1: Ez védekezés.
3: Önvédelem volt.
2: Ja, értem, galambok ellen.
1: Na, ugyanilyenre tudok váltani, nekem a pók ilyen. Uh-huh. Hogy ha a pók, de majd, szerintem én tök uncsi vagyok, mert nekem csak ilyen standard fóbia van.
3: De nem uncsi, mert a nejem is az, és megőrülök tőle.
1: Na.
2: Képzelj el, amikor egy hisztis gyerek majdnem sírógörcsöt kap egy büdös bogától. Éjszaka kellős közepén, szerinted?
3: Igen.
2: De hiszti ruham, tehát nem az, hogy
3: sokkot kap, igen.
2: Sokkot, érted, hogy úristen, új és kész, és már sír és hisztizik, tehát szörnyű. És csak egy büdös bogár, egy
1: Én is kontrollálatlan vagyok, hogyha például egy pókot ide hoztál, mondjuk, de most nem, ne a kis félcentis pici pókról, de mondjuk egy ilyen tenyérnyi pókot.
2: Madárpókot? Madárpókra
1: gondolom? Hát, annál szerintem mentő vinnel, de hogyha mondjuk egy tenyérnyi pókot, hogyha rám raknál, nagy valószínűséggel szerintem na, hogy komolyan.
2: Az a baj, hogy már nem tudlak meglepni egy madárpók levetett páncéjával, de nem lennék ilyen szeny, ahogy meglepjelek vele, de volt nálunk később.
1: Igen, hogy akkor én is megleptélek téged egy olyan helyzetben.
2: Gondoltam.
1: Mondjuk biztos, hogy engem.
2: Nekem nincsenek fóbiák, én nem. A madarakkal nem vagyok jóba én sem.
0: Úristen, ezek a madárfóbiás emberek.
2: Nem, én nem, de pont ugyanezért a kiszámíthatatlan.
0: Vele miért vagy jóba?
2: Ám bár, volt két papagájom, de nem szeretem a madarakat.
3: Egyszer már eljutottam odáig, így madártéren, hogy ismeritek ezt a nagy kakadút, vagy nem tudom, hogy...
2: Igen, van ez a...
3: Ezt a majdnem fél méteres madarak.
2: Igen. Na,
3: és valamelyik bevásárló plázában ott volt két darab, és akkor ott rigácsoltak jobbra-balra. Már majdnem eljutottam odáig, hogy megsimogattam őket. Éppen ez, amit a Dávid is mondott, hogy azok kiszámíthatóak voltak, nyugodtak, nem reagáltak túl dolgokat.
0: Elmesélek nektek egy madárakkal kapcsolatos élményemet. Voltunk egy ilyen vadászkiállításon kutya bemutatózni, tehát vakvezető meg terápiás kutyákkal, és hát voltak, tudjátok, ilyen vadász solymok, meg sas, meg nem tudom, azt hiszem sas volt, és azt mondta a fickó, hogy hát mindenkit megcsíp, nem fáj, meg semmi, meg lehet simogatni, de ő egy olyan madár, akit mindenkit megcsíp. Na, én oda mentem, megsimogattam, és engem nem csípett meg, és mondtam, hogy én holló vagyok. Azt mondja, akkor lehet azért, mert madár vagy.
1: Felismertem, hogy családtag vagy. Úgy, szerintetek összességében ez minden ilyen fóbia, mármint ezek a standardek csak, nyilván az érdekesebbekről majd beszélünk később, csak hogy ezek a standard fóbiák, ezek tanultak, mint amit hozunk a gyerekkorból, vagy felnőtt korba szerezzük meg ezeket, vagy minek lehet ez a függvénye?
0: Is. Lehet, mint Serpentinek gyerekkorból látott, tehát, hogy őnek volt egy rossz élménye, és ezt hozhatjuk, de lehet mondjuk akár ez velünk született, vagy például valamilyen olyan gyerekkori élmény, ami nem feltétlen olyan, mint a Serpentin, hanem mondjuk egy példát, mondjuk látsz valamit, akár mondjuk tévében, képen, ami számodra félelmetes, és onnantól kezdve elkezd el félni tőle.
2: Nem tudod a félelmedet másképp feldolgozni?
0: Igen.
2: Tehát a látvány mondjuk undorító, tehát undorító.
0: Olyan szinten nyomot hagy rajtad, ami mondjuk, és lehet ez olyan, hogy még nem vagy tudatos, tehát mondjuk lehet egy pár hónapos kisgyerek, látott már azért, akkor nézelődnek mi gyerekek, minden gyerek, tehát látni lát, és mondjuk onnan olyat látott, ami megijesztette, és olyan szinten nyomot hagyott rajta, hogy 80 éves korában is tart attól a dologtól.
1: Hát érdekes az a rész, hogy tényleg a gyerekkorban mit hozom magunkkal. Nekem ezt a fókfóbiámat egyszer sikerült félig meddig leküzdeni, még gyerekkoromban. Ki volt rakva direkt elém egy játékfók. Mm-hmm. És az mindig ott volt, bármikor kimentem a konyhába, ott volt a konyha asztalon kirakva egy nagyméretű játékfók.
3: Mm-hmm. Azt csak és, a balhoz.
1: És olyan szinten természetessé vált, hogy ott volt, hogy már eljutottam odáig gyerekként, még akkor pici voltam, aranyos cukorfal, még akkor. És akkor még játszottam is azzal a játékfókkal, úgyhogy még akkor az úgy tökéletesen.
0: Ez ugyanolyan dolog, igen? Ezt elmesem nektek, rádióban lehet nem meséltem. Én gyerekkoromban nagyon féltem a lovaktól. Most is tisztelettudóan távolságot tartok tőlük. Nem félek már úgy tőlük, tehát simogattam már életemben lovat egyszer vagy kétszer, de valahogy mindig távolságot tartok tőle. És gyerekkoromban, olyan 3-4 éves koromig, én nekem volt ilyen játéklovam, mint kisgyereknek, nem tudom, ilyen feltudottat kantározni, meg minden, és egyszer csak annyira nem tudom, hogy miért, kisgyerekként, mai napig nem derült ki, én féltem a lovaktól, még a játéklótól is, nem bírtam ránézni, megfogtam, remektem gyerekkoromban annyira, és mai napig nem tudom, hogy ez miért.
1: Az előzménye?
0: Nem, ez az, hogy nem tudjuk, hogy mi volt az előzménye, mert előtt én...
1: Mert hogy felnőttként megláttad, hogy mekkora szerszáma van, és rájöttél arra, hogy semmi nem vagy.
0: Nem! Nem, az tény, hogy tisztelem egy hatalmas nagy, viszont baromi okosára.
1: Az én is tisztelni, vagy neked?
0: Lovat én nem tartanék, de mondjuk most már talán nem félek megsimogatni, hogy főleg, hogyha ott van a gazdája, és tényleg tehát nagyon okos állatok, de inkább megtartom a kellő lépéstávolságot. Tehát lóháton én még életemben nem ültem.
1: Mondjuk ez lehet, hogy jobb mindkettőtöknek.
2: Igen, szerintem is. Holló egy lovon, hát nem tudom.
1: Hát akkor addig, amíg eljátszunk a gondolattal, hogy milyen lenne Robi, miközben üget egy lovon, vakon, egyrészt vicces lenne szerintem, de azért még azért barátkozom ezzel a gondolattal. Addig menjünk el egyet zenélni, viszont mit szóltok hozzá, hogyha a második nyertest felhívnád, Robi, mert akkor beleférnék, akkor 8-ig még a harmadik is.
0: Jó.
1: Mit szóltok hozzá? Na, nem akkor nagyon, nagyon szívesen a leendő nyertestek, úgyhogy megyünk most tovább, aztán tessék ügyes lenni, és akit fog hívni Robi, elvárásunk, 2 kérdésen felül a harmadik kérdés, hogy neked milyen fóbiád van, úgyhogy tessék róla beszélni, hogyha 2 kérdésre tudod választ a fóbiáidról, nem fogsz beszélni, nincs ajándékcsomag. Köszönöm szépen, csókolom.
0: Viszont most nem is egy ajándékcsomagot lehet nyerni, hanem egy igazi adventi ajándékot, holnap advent első vasárnapja, és aki szerencsés lesz, akit kiválasztunk, az most a Szilágyi Home Decor felajánlásából egy értékes 23 ezer forint értékű adventi koszorút nyer a rádiónk által, úgyhogy szerintem érdemes volt játszani velünk, aki ezt hazaviszi, hamarosan kiderül, hogy ki az, most viszont zenélünk aztán.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, már megint én szólaltam meg először, bocsi.
1: Igen, és ezt nem bírja megtanulni. Drága főszerkesztő úr, nem baj, lényegtelen.
2: Mondd el te is, Dávid, semmi gond, mondd el.
1: Majdnem gratulálok az előző nyertestek, aki csak majdnem. Ne tessék félni a megszólalást a lélő műsorban. Én mondjuk a köré, hogy elmondom, pontosan lehet utálni. Hogyha felhívjuk a nyertest, és elmondjuk, hogy nyertél, tudod is előzetesen, mert leteszteljük, hogy tudod-e a választ, és tudod, utána élőben csak el kell mondani, nem, én nem szeretem, nincs vele probléma, csak hát akkor nem tudjuk adni a nyereményt. Úgyhogy erre tudok mondani határozott véleményt, így járt, kedves hallgató.
0: Valahonnan visszhangzunk, és eddig ez nem volt jelen ez a visszhang, ez nem tudom, hogy
1: igen, mondani. Úgyhogy valaki vegyen le minket onnan, ahonnan visszajövünk, köszönöm.
0: Igen.
1: Valahol, haló.

0: köszönjük, megszűnt a vissza.
1: Igen, most már nem jövök. Fóbia. Szóval mit csináltok akkor, hogyha egy emberrel találkoztak, akinek van fóbiája, és ti elbagatelizáljátok az egészet, mert kiröhögitek. Gondolom találkoztatok ilyen, de mi van akkor, hogyha találkoztak valakivel, ugyanúgy kiröhög titeket a saját fóbiátok miatt, és utána meg ti azért lesztek rosszul, mert mondjuk ő azzal elkezd veletek szórakozni. Voltatok-e ilyen helyzetben? Egyáltalán szembesültetek-e azzal, hogy mondjuk nem biztos, hogy jól játszik kiröhögni a másikat a fóbiája miatt? Egyáltalán komolyan tudjátok-e venni? Tessék, feltétem 4 kérdést, szeretessék beosztani.

0: tisztízik a szoba közepén éjfél és a hajnal egy óra között, amit egy zsebkendővel kéne csak megfogni. De mivel nekem nincsenek fóbiáim, így viszont nem tudja adni a labdát.
1: Én viszont
0: de nem szép dolog kinevetni.
1: Én viszont teljes mértékig megértem a fóbiával rendelkező egyéneket, és nem is szórakozom velük, hogy most éppen vinnék pókot, ugye Dávid, vagy Zoli.
2: Igen, igen, összebarátkoznánk a kis pókocskával.
1: Igen, tehát én nem szórakozom ezzel, mert tudom, hogy mit élhet át.
3: Ez egy ilyen gyerekes dolog. Én azt gondolom, hogy ez ilyen gyerekes dolog, amikor, és ez fiatalkorban általában, hogyha valaki tudja, hogy valakinek fóbiája van, és ezt megtudja, akkor kineveti a másikat. Szerintem felnőtt korban ezzel nem szoktak annyira szórakozni, mint gondolom. Tehát ez kinövi az ember, és tudomásul vesz, hogy valakinek van valamiféle fóbiája, és hát ha úgy közeledik hozzá, mint nem feltétlenül, mint barát, de hogy szóval nem akar rosszat neki, akkor szerintem ebben nem szórakozik senki, mert tudja nagyon jól, hogy a másiknak ez pszichikailag nagyon megterhelő.
0: Volt ez a túlélő... Bocsánat.
2: Mondd, Karina.
0: Nem, volt ez a túlélő játék, valami szigeten voltak ilyen celebek, arra emlékszem, és mindenhova be kellett nyúlkálni, meg pókok, kígyók, békák, mindenfélék voltak, hát olyan hisztiket levertek is ez.
2: De ott is az ismeretlen miatt, mert nem tudtad, hogy mit fogtál meg.
0: Igen, és nagyon-nagyon rossz. Ez nagyon rossz.
2: A kiszámíthatatlanság, viszont nekem akkor arra válaszoljatok, hogy 2025-ben miért a telefon vagy telefonálás, mindjárt ránézek, hogy most ez a legnagyobb fóbia, mindjárt mondom. Igen, miért lett telefonálás fóbia 2025-ben, ezt mondjátok meg nekem, én ezt fel nem fogom.
1: A telefonálás, vagy maga fóbia. A telefonálás?
2: Nem értem, magát a kifejezést nem értem, a telefonálás
1: ezért kérdezem.
0: A telefonálás fóbiát képzeld el, a BKK-n utazol, vagy villamos hévmetró trolibusz, és kihangosítva hallod a 22. embernek a magánéletét, hogy kikivel, hogy miért.
2: Jó, megfog.
0: Szörnyű.
2: Megvan. Nem. Hanem az telefonálás fóbia, hogy a leggyakoribb fóbia, hogy nem akar telefonálni, fóbiája van tőle is, hogy itt érdekes, hogy, és itt boncolják, most az anyagból, amiből dolgozok, hogy vajon a közösségi oldalaknak a hatására, vagy az, hogy nincs mondjuk olyan szociális élete az illetőnek, vagy hogy vajon minek a hatására lehet az, hogy fél telefonálni, vagy nem, hogy fél, hanem, hogy fóbiája van a telefonálásra.
3: Hát de most gyerekek, ezt most megéltük, bocsánat, ezt most pont megéltük a horvátinél, hogy ugye a Robi... Bocsánat.
2: Nem mondd be ilyenkor a nevét.
3: Elnézést. Jó, bocsánat. Szóval mindegy, hát a horvát is sok van a világon, de a lényeg, hogy egy hölgy pontosan ugyanilyen fóbiá, hogy abban a pillanatban meghallotta egy élő adást, abban a pillanatban ő megijed. És ezt én megértem, totálisan megértem.
1: Ez a megfelelési kényszer, nem?
3: Nem, az zavarban van egyszerűen, nem szokott szerepelni, teljesen normális reakció szerintem.
2: Hogy helyzet nem tud vele mit kezdeni, és ezzel amúgy abszolút nincs is probléma. Csak hogy magától, a telefonálástól van fóbiája rengeteg embernek, mert az, hogy mondjuk te nem akarsz egy rádióban megszólalni, azt mondom, hogy megértem, mert nincs benne gyakorlatod. De az, hogy szimplán felhívni egyik ember felhívja a másikat, már attól fóbiája van. És ez a durva.
0: Ez a konfliktus kerülés, a megoldóképesség hiánya, tehát ugyanúgy, hogy föl kell hinni egy szolgáltatót. De nem meresz fölhívni, mert nem tudod megoldani.
2: De ez csak szolgáltató, Karina, fel kell hívnom téged, hogy mi van veled.
0: Jó, hát nem igazából olyan sok dolgod van.
3: Az ilyen probléma nem szokott. Figyelj, én a gyerekekről tudom, sőt magamról tudom, és a Karina lányától tapasztaltam, hogy amikor kezd felnőtté válni egy gyerek, és úgy kéne kommunikálni, föl kell hívni egy céget, egy szolgáltatót, el kell intézni valamit,
0: vagy
3: szégyenlős lesz, és nem beri felhívni, inkább rátestálja a szülőre.
0: Vagy a barátnőre.
3: Mindegy. Az a lényeg, hogy ő nem akar, mert ő úgy érzi, hogy nem biztos, hogy jól kommunikál, jól csinálja, és inkább nem telefonál, szégyenlőségből.
2: Nem. Igen, azt mondom, inkább az önbizalom hiányból fogad, de mondjuk, hogy van egy haverod vagy barátod, és azt sem akarod felhívni, mert mondjuk te utálod magát azt, hogy telefonon te megszólalj, vagy beleszólj a telefonba, azt szerintem megint más. Viszont arra a részre kíváncsi vagyok, csak egy kicsit felpörgessük itt a dolgokat, hogy kerültetek-e már hátrányba a fóbiátok miatt bármilyen élethelyzetben? Azért vagyok kíváncsi, bármi megtörténhet, és mondjuk tényleg hátrányban bárki kerülhet a fóbiája miatt. Nálatok volt-e ilyen?
1: Igen, én voltam, tehát jelentkeztem pályázat útján egy munkára.
2: Ha azt mondod, hogy madármentő voltál, akkor
1: nem, ott... Nem, egy csirketelepre.
3: Nem sok különbség.
0: Állatkereskedésben, az sem rossz.
1: Igen, állatkereskedésben volt igazából, mert hogy eladói a végzettségem az egyik. És hát nem vettek fel, mert hát, hogy ott madarak is vannak.
3: De most ez hülyeség?
1: Persze, hogy hülyeség. Hát szerinted, hát akinek fóbiája van, az oda jelentkezik, ahol az előfog.
3: Stop. Nem, így van. Látod, a Dávid rátapított a lényegre, hogy sokan úgy dolgozzák fel, úgy oldják meg ezt
1: értem,
3: a fóbiát.
1: Értem, akkor a Sanyinak is kell vinni egyet. Hogy, értem.
0: Jó, igen, de akkor felfújhatóság.
2: Egy hátrányhez kellene vinni.
3: Hogy azt csinálják, amitől félnek, ez teljesen, ez jó ez.
0: De most akinek tériszonya van, az menjen föl a Eiffel-toronyra, vagy a...
3: Igen. Tehát az kell, ellene kell dolgozni a fóbiának. És egyébként ilyenkor baromira fontos, vagy hát szerint én így csinálnám, hogyha én egy ilyen fóbiával rendelkeznék, vagy sajnos ilyen probléma lenne, akkor én szeretném, hogyha mellettem ott lenne valaki,
0: például most olvastam, hogy... segíti a fóbiádat le.
3: Igen, hát nem, hanem fogja meg a kezét.
1: Itt maradsz büdös gyereket, addig még...
0: nem, Mészi, nem, én nem győzöd a fóbiádat.
3: Például most olvastam egy könyvet, és ott volt egy olyan, hogy egyik lány, ugye ez nagyobb vad volt, és a másik az magába fordult, és nem lehet semmit csinálni, és úgy oldották meg, hogy fölvitte egy sziklára, és hogy le kellett ugrani onnan. És az egyik az fogta magát, puf, belevetette a tóba magát, nem tudta, hogy mi van alatta, tehát nem tudta, hogy mik vannak, hogy a tó milyen bély, stb. És a másik lánynál ott a tériszonyos lett, tehát nem félelmetes volt neki ez a ugrás, és a másik megfogta a kedvet, és együtt beugrottak a vízbe. Tehát, hogy én szerintem egy ilyen fóbiát legyőzni úgy lehet esetleg, hogy nem egymagadban vagy, hanem érzed, hogy valaki ott áll melletted, és akkor...
1: Nem.
3: Hát tudom, hogy nem lehet.
1: Erre a legegyszerűbb példa, ugye, mikor nyáron mész a Balatonba, jó, lehet, hogy te nem, de vannak egyének, akik ugye mennek, elérik ugye a kritikus pontot, akkor lábujjhegyre állnak, hogy attól jobb lesz, de még mindig megy be, de hát előbb-utóbb csak ellépi. Tehát attól, hogy most többen mentek be ugyanebbe a pózba, attól nem lesz jobb.
4: Abba igaza van Zolinak, és abban van valami igazság, most nem az, hogy több, abban igaza van Szerpének, hogy többen mentek, nem lesz jobb. Viszont az, hogy a fóbiáinkkal, hogyha merünk, úgymond, de igazából ez...
1: Foglalkozni.
4: Egyrészt foglalkozni, másrészt szembenézni velük. Tehát, hogy abban van igazság, én például eléggé, hát hogy is mondjam, várakozni, főleg szabadtéren türelmetlen vagyok. Tehát amikor ilyen buszra, tömegközlekedésre kell várni, akkor én nekem minden bajom van. És nálam például...
3: Menj taxival!
4: Igen, de nem lehet mindenhova taxival menni, egy-kettő, meg mindenhova csak ezzel vagy csak azzal, hanem igenis szembe kell néznem vele, és akármennyire lesújt, és akármennyire rosszul vagyok, akkor is megcsinálom, vagy meg kell csinálnom, vagy meg kell ugranom, és régen nekem ez nagyon-nagyon nagy, hát hogy mondjam, ilyen pánikbetegség egyik tünete volt, hogy én nagy térben voltam rosszul. És hatalmas, nagyon, de nagyon rosszul. Tehát
2: de ez már pánikbetegség.
4: Ez már pánikbetegség, de ezek is fóbiákból adódtak össze. És az tehát viszont fóbiának
5: minősül. A tünetek mik voltak, Robi?
4: Hát nekem a légszom, levert a víz, pörgött a szívem, mint állat, és hol szaladni akartam, hol meg nem bírtam meg sem mozdulni, az se volt jó feltétlen mindig, ha leülök, az se volt jó, hogyha gyorsan onnan elmegyek, inkább olyan menekülő érzésem volt, de volt, hogy nem bírtam, volt, hogy mentem volna, enyhe ilyen halálfélelem, vagy hogy ott esek össze, meg ilyen, hát még néha enyhe szédülés, de az ritkábban fordult elő, inkább ezek, tehát hogy ez volt a pánikbetegségem.
5: Ez nagyon nyomasztó.
4: Hát egyszer nagy térben jött rám, tehát mindig ilyen nagy térben.
3: Én egyszer átértem Robival egy ilyen pánik rohamot. Igen. A vasútállomásnál is egyébként ez tipikusan nőnek ilyen probléma.
4: Igen.
3: A vasútállomáson álltunk, és a sinek mellett, tehát az, hogy jönnek-mennek a vonatok, berobognak, és szerintem ez egy ilyen félelem, hogy most mit tudom, jön a vonat, vagy nem tudom, micsoda. És hiába álltunk hárman körbe. Hárman fogtuk a kezét. Hárman fogtuk a kezét. Úgy behisztizett, olyan pánikba került, hogy fogta magát, nem érdekel, és inkább
2: letapcsolta
3: a zenét, és inkább zenét hallgatott, hiába nyugtattuk meg, hiába fogtuk a kezét, nem tudott egyszerűen kiugrani abból a helyzetből. Egy pillanatra.
2: Nem tudsz vele mit csinálni, mert olyankor kontrollálatlanná válsz, mert konkrétan nem tudsz a helyzettel mit csinálni. Szerintetek amúgy?
4: Ilyen esetben amúgy az jó taktika, hogyha az ember másra figyel. És én azért bömböltettem a zenét, mert az elvonta a figyelmemet arra a szituációról. Az más kérdés, hogy fogott a három ember a kezemet. Én tudom, hogy jókat akartak, tudom, hogy segíteni akartak, és én nem ellenük voltam. Egyszerűen másra akartam koncentrálni.
3: Megértette mindenki, nem erőltettük tovább a dolgot.
4: Persze,
1: csak olyan hogy... pánikba tudtam esni, mikor a Zoliéknál elfogyott a pia,
2: hát konkrétan szerintetek én miért vagyok 10 éve itt a rádiónál? Mert hogy szemben nézni a fóbiáddal, hát most mi a jó eget csinálok?
3: Ezt én kikérem magamnak, nem fogyott el a pia, csak nem találtad meg.
1: Teljesen pánikba esne.
0: Ugyanaz volt.
2: Tudod, nekem ez a légszó, ami szívdobogás nekem akkor volt, amikor kettesben kellett Robival műsort csinálni. De az nekem 2 évig tartott, és az teljesen káó volt. Na hát akkor nagyon röviden, most így erről ennyit. De amúgy egy biztos, hogyha komolyra kell fordítani ezt az egészet, nyilván, hogyha már teljesen kontrollálatlan az életedben ez az egész, Bobi, akkor nyilván, amit én tudok neked javasolni, hogy amit ilyenkor célszerű csinálni, vagy utána olvasol, de vigyázz, mert rengeteg baromság van neten. Nem biztos, hogy egyedül fog sikerülni, hogyha már annyira súlyos az állapot is, hogyha annyira súlyos az állapot, akkor viszont nem szégyen segítséget kérni. Szóval erről ennyit röviden, én elbúcsúztam tőletek, a többiek maradnak, és még van 2 nyertes hátra. Hogyha egy dolgot javasolhatok nektek, nem kell megijedni, élőbe bekapcsoltok, igen, tudjuk, higgyétek el, 10 éve ismerem már a Lépés Rádiót, nem könnyű Robi mellett, viszont pár szót kibírtok. Hogyha én ezt kibírtam már 10 éve, nektek semmiből nem tart azt a pár szót kibírni vele.
4: Annyira kedvesen marketingelsz be, komolyan mondom.
2: Pontosan, Robi, tudod, hogy mindent a rádióért. Úgyhogy szép estét mindenkinek, boldog karácsonyt, és akkor jövőre találkozunk. Sziasztok!
5: Micsoda!
0: Szia!
4: Szia, Dávid, mi pedig maradunk
3: ja.
4: Is.
3: Kérem az akármét, hogy a
4: picit a hobbiákról, de előbb megpróbálunk újabb nyertest hirdetni.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és a vonalban van egy újabb lehetséges nyertes, Hacsovec Ákos József. Köszöntöm itt a Lépés Rádióban.
1: Jó estét kívánok!
0: Most ön lehet az a szerencsés, aki egy értékes adventi koszorút vihet haza általunk, illetve a Szilágyi Home Decor felajánlásából. A kérdésem az, hogy mi a rádiónk szlogenje?
1: Lépésre, hát jó, egy lépéssel közelebb hozzád.
0: Helyes! És eredetileg hány rénszarvas húzta Mikulás szánját?
1: 8.
0: Helyes! Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Ön nyerte meg ezt a gyönyörű szép adventi koszorút. A részleteket megbeszéljük adáson kívül, viszont mielőtt elköszönnék, lenne egy kérdésem. Mai témánk itt a műsorunkban a fóbiák. Önnek vannak-e, vagy voltak-e fóbiái?
1: És nincsen.
0: Nincsen?
1: Hát mondjuk a kígyóktól.
0: Kígyóktól?
1: Nincs úszómászó.
0: Értem. Jó, köszönöm szépen, hogy megosztotta ezt velünk. Tartsa a vonalat, és akkor részleteket megbeszéljük adásra.
1: Jó, köszönöm szépen.

0: egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és már 8:08 fóbiákról beszélgettünk eddig, és picikét még beszélgetünk is, méghozzá abban a szempontból szerintem nem beszéltünk, hogy oké, hogy fóbiák vannak, rengetegféle fóbia van, rengetegféleképpen éljük meg, hát Szerpente itt van a madár fóbiájával, vagy az nem derült ki számomra, hogy Karinának bármilyen fóbiája lenne, azt mondta, hogy neki nincs, de nincs, hogy nincs szerintem, tehát minden embernek van valami félelme, hogy valamitől tart
1: inkább. Most, hogy idősödik a Karina, nem azt mondom, hogy
2: hallok mindent.
1: Idősödik, igen. Így kígyófóbiája van.
3: Ezt, szerintem a férfiaktól retteg egyre jobban. Visszajöttem egy picit.
4: Nagyon udvariasan fogalmaztál, Gábor.
1: Ugye?
2: Akkor inkább, akkor
3: nagyon finoman fogom mondani, pimpili, vagy pimpő fóbiája lett Karinának.
0: Ki tudja, lehet, nem tudjuk. De lehet, hogy az van.
1: Hát ugye a délutáni csajos koktél az megtette magáit.
0: Viszont ha már fóbiák, számotokra mi volt az az élethelyzet, amiben megéltétek a fóbiátokat? Tehát az oké, hogy Szerpentét tudjuk bezárták valami tyúkolba, vagy hova, nem tudom, valami dúzba, vagy madárba.
2: Kalambdút.
0: Igen, de hogy azon felül volt olyan élethelyzet, amikor mondjuk tényleg közeltett érte egy madárhoz, és azt mondta, hogy én itt szarom össze magam.
3: Hát akkor, Robi, akkor csinálj vele valamit, mert ez aggasztó.
0: Mármint mivel?
3: Hát, hogy mindjárt kitalod magad össze.
0: Nem én, hanem Szerpentétől kérdeztem.
1: Nem, semmi különös nem volt. Tehát azon kívül, hogy mondom, a ismert kollégát egy kicsit megtámasztottam, hogy el ne dőljön, vagy hogy éppen eldőljön. Azon kívül nem volt semmi gond. Tehát onnantól tiszteletbe tartották, hogy nekem van egy ilyen kényszerképzetem.
2: Aha. Nekem a vízzel van még ilyen problémám, tehát mondjuk egy...
1: Nem fürdesz?
2: Nem
0: is a vizet.
2: Ne, fürödjél, jó, ne.
3: Mondjuk ez itt tök durva, Karina.
2: Ez itt tök durva, igen.
3: Hogy most már így megértettem, hogy mit éreztem, amikor találkoztunk. De most
1: nem akartál rákérdezni, mert udvarias vagy.
3: Nem akartam paraszt lenni, de most már értem.
4: Ha most te beszélsz, Karina.
2: Szóval nekem a sötétben lévő, vagy éjszakai fürdésekre veszhetnénk így.
0: Ja, Karina, úgy se látod.
2: Én azt nagyon nem. Tehát én az
1: éjszakai... Drága csillagom, neked nem mindegy.
0: Ez nem mondom.
2: Basszus, képzeld el, hogy nem.
4: Én sem értem, hogy egyszerűen próbáltuk most idén is a Balatonba éjszakai fürdés, és nem. És nem.
2: De nincs rossz érzésem. Nem félek a víztől. Tudok úszni.
4: Miért nem nincs rossz érzése? Éjszaka nem mész fele a vízbe, kész.
2: De nincs rossz érzésem. Volt...
1: Mi jön a cápeti, vagy mi?
2: Nem a cápalira vágyom, de hát csak a cápeti jön és basszus egyszerűen. Nem,
4: de miért nincs rossz érzése? Hát most mondod, nem mész bele a vízbe.
2: Nem, merek, nem fél... szeretek. Nem szeretek.
3: De hányak, Karina, mert az a veszély nem áll fenn, hogy a...
4: De hát a
3: Karina, de az a veszély nem áll fenn, hogy jön a migráns a Balatonon keresztül.
2: Jó, hát volt néger pasim, tehát mégis a sötét bőrűektől sem félek, nem tudom.
4: De Karina, mondd már el, hogy miért nem szereted, miért nem akarsz bevenni.
2: Ha tudnám, édes szívem, akkor azt mondja, na jó lenne, de erre a fóbiára még nem derült fény. Fogalmam nincsen. Pedig nem félek a víztől, tudok úszni. Semmi.
0: Gyerekkoromban nekem volt egy nagyon rossz élményem, és egy évig nem mentem vízbe. Egyszer 8 vagy 9 évesen sikerült. Én nem félek a víztől ilyen szempontból, de hogy mondjam, én a vízet szintén tiszteletbe tartom, én nem félek a víztől, inkább a víz mélységétől. Tehát mély vízben nem megyek
2: be. Tovább egy centit nem mentél.
0: Nem, én a víz szélén beültem ott a homokba, élveztem
2: ennyi,
0: a kis...
2: Ennyi, kész.
0: kis...
4: Hát erről beszélünk.
3: Hát menj át, Császlónik, a bármelyik kocsmában ők is tiszteletbe tartják a vizet, azért nem iszik.
0: Ja. De egyébként nem, én a nagy térben voltam, mindig rosszul, hogy pánikoltam, és ha bemegyek mondjuk a Balatonba, lehet, hogy 100 méterre vagyok, és tudom, hogy vannak körülött emberek, de az a tudat, nem tudom. Tehát, hogy én nem, de emiatt vagyok a vízzel.
3: Akkor azért szeretetlenség, biztonságérzet megszűnése.
0: Látok, ne egyszerre beszéljetek, mert az úgy nem jó a hallgatóknak sem, meg nekem sem. Mond még egyszer, Dávid.
3: Kiszámíthatatlanság, biztonságérzet az
0: így
3: ott
0: van, megszűnik. Így van, a biztonságérzet. Nekem az ami, de tényleg amúgy a nagy térben is a biztonságérzet. És hiába vannak körülöttem, hiába fognak hárman, akkor is. És ez nem tudom. Az a helyzet, hogy
3: persze, én erre szedtem, fognak, voltam. De hárman el sem bírtak téged, Robi.
0: Hát nem, én akkor legjobb
2: leülök. Hárban
0: nem, mert arra gondoltam, hogy én akkor leülök a földre, és akkor tudja, hogy biztonságból vagyok. Egy három ember körbeáll, én megülök a fő.
4: De várjál.
2: Akkor egy kalapot is tegyünk a kezedbe.
4: Most a Robi repülőre is ez repülni, ugye? Jól tudom.
0: Hát repülőre? Hát nem ülök fel, nehogy azt gondolnám. Nem, hát nem egyébként nem a repülővel úgy vagyok, gyerekek, és ezt mondtam a páromnak is, hogy nem mondom azt, hogy soha nem fogok felülni repülőre. Tehát, hogy én fenntartom a lehetőséget, hogy én egyszer felülök repülőre. Tehát, hogy
1: a repülés egy kicsit... még fönt nem maradt. Vagy így,
3: csak nem
1: lejött.
3: Robi, ami nagyon fontos, nem a repüléstől kell férni. Nem a repüléstől férni, a zuhanás. Az már szúj, de az arra baszol, de a repüléstől ne félj.
2: Az fölmegy, fölmarad és leszáll tök nyugisan.
1: Hát vagy így, vagy úgy, de lejön.
0: Az biztos. Vagy így, de vagy úgy. Nem mindegy, hogy így vagy úgy.
5: De tudom, hogy jókat röhögünk egymáson, de én elhiszem, hogy fontos a látássérültnek, vagy egyéb sérült embernek a biztonság. Tehát én
2: nem feltétlenül.
1: De az nagyon fontos. A látónak is fontos a biztonság.
0: Igen, de te látod a környezeted, én nem látom. Én csak világos, maximum akkor tudom, hogyha ott elmegyek 100-szor, letopogatom az egész teret fehér bottal, meg közben elmondja valaki, hogy hogy néz ki, vizualizálom magamban már.
1: Én mondjuk a csajoknál azolátás... szoktam ezt elmondani, tehát hogy végig tapogatom, tudom, igen, de... oké, jó, rendben van, tehát...
3: Elnéztek arra a csajra, látom, hogy mi van, de hát muszáj megtapogatni. Hát honnan a Istenből tudja, hogy milyen az? Hát most ez, na és akkor hány percekig gondolunk a szexre szerpentet.
0: Régen nagyon sokszor gondolkodtam. Régen
1: most
0: nagyon sokszor gondolkodtam.
1: Most a biztonságról beszéltünk, tehát semmi.
3: Ahogy én sem a szexre gondolok, a dugásra, de az más. De
1: most hogy jön ide?
4: De egyébként én egyetértek az Évivel, hozzáteszem, mert tényleg értem, amit mond, hogy tényleg aki mondjuk nem lát, főleg az ugye amikor valami külső inger éri, az ugye nem látja alapvetően, mondjuk lehet olyan látás, akit meg hátulnak ijesztenek, az is megijed. De aki nem lát egyáltalán,
2: az még jobban megijed.
4: Még jobban, mert védekezni se tud. Tehát ott az a probléma, hogy fogalma sincs, hogy honnan jön egy info, egy olyan esemény, amire ő nem tud számítani. És sokkal nagyobb hátrányban van egy ilyen ember, de átlagosan ezt nem kell szerintem figyeletben.
1: De igazad van, totálisan igazad van, és most tényleg jókat rögünk ezeken a poénokon, de hát ti is poénoztok.
5: Imádom a poénokat, de van ennek egy
1: ti is poénoztok egymással, tehát most miért ne engednék meg?
0: De figyeljetek ide, mondok egy dolgot, addig jó, míg ezeket a dolgokat poénra tudjuk venni. Igen, mert igen. Akkor meg tudjuk, át tudjuk élni. A legnehezebb, én mindig azt szoktam mondani, hogy csak is pozitívan lehet élni.
4: Na jó, a Holló Robi, akkor most figyelj, ha találkozunk, ja nem akarok ehhez, úgy meg foglak ijeszteni, hogy összecsinálom magam.
3: Na, miért nem utaztak egy normális rádióműsor?
0: Én nem azt mondom, de várjál Zoli, a kettőt ne keverd már össze, az egy dolog, hogy van az a helyzet. Viszont van az is, hogy amíg erről tudunk úgy beszélni, és én erről beszélek, hogy ez jót nevetünk, addig abban nincs probléma, és ezt tudja az embert erősíteni. Hogyha folyamatosan téged pofon verlek, bocsánat a kifejezésért, és neked ez rossz, akkor nyilván el fogsz ugrani előlem, hogy ne verjelek újra pofon. Bocsi, rossz a példa.
3: Mondjuk ezt az élethelyzetet megnézném, ahol Hollorok megpofolsz a szerpentét.
1: Most miért engem? Én úgyse voltam. Zoliról beszélt.
4: Ja, hát figyelj,
3: velem rosszul járjál. Légy, ne adjad el a részleteket.
1: Ja, bocs.
4: Nem akarom betíteni magam, de velem rosszul járni fogod, Robi. Mert az első ütés után kapta egy kurva meg visszatütést.
0: Most ez más kérdés, hogy viszonozod, nem azt
1: Dávid,
0: mondom.
1: Dávid, te látsz. Igen. Most azért előtted van, ahogy a két vak egére izé.
0: Bukszol?
3: Hát ez ilyen szerpet, ez ilyen vaklárba best of lenne.
1: Igen,
4: Várjátok, most voltam egy...
1: 12, egy, nem, egy óra.
4: Ne, várjátok.
3: Két óra, nem, várjál, mert óra átállítás volt.
4: Most voltam egy lámpás, 16. lámpás, ilyen tűznapot, és ott egy csávó,
0: Zoli, a mikrofon tölt közelebb, az ne szállhoz.
4: A mozgás volt a lényeg, tehát ugye mozgok mindig, és ő például most judózik, kickboxol és boxol.
5: Már úgy, hogy nem lát?
0: Mati Csádiról beszélsz.

0: már úgy így nem direkt a fejünket, vagy a testünket, de simán, simán. És úgy volt megoldva, hogy, hogy egy csörgő volt a kesztyűre rátéve, és ugye onnan hallok a megfűrő, tehát így gyakorol, hogy, hogy melyik kéz, hogy másfajta csengése volt a bal, meg a jobb kéznek.
1: Igen.
0: És így box, igen, igen, és én ezt kipróbáltam,

0: kicsit a tetsző, és úgy boxoltuk, és tényleg ezt élesbe csinálja, úgyhogy most
1: pár nagyon érdekes.
2: Igen, ismerem ezt a srácot.
0: Azt megmondta, hogy nem, versenyre nem tudta menni, meglátom valaki versenyet, természetes módon, mert képtelenség folyat.
1: Világos.
2: No, én nem mondom.
0: Szóval egy vak egy vakkal, tehát ez érdekes szikus, de két vak mindenki állt a boxolni.
3: Én nem tudom, de hogy két vak elkezd boxolni, akkor én arra szeretnék befizetni, főleg akkor, hogyha nincs megkülönböztetve itt a hangok. Bizony, mit szóltok hozzá, hogyha elmennék zenélni, és akkor jönne a harmadik nyertes.
2: Én is erre gondoltam, úgyhogy zene.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és a vonalban van Edith, aki lehetséges, hogy megnyeri a Szilágyi Home Decor által felajánlott értékes fali házikus kulcstartót. Köszöntöm, kedves Edith!
1: Jó napot kívánok!
0: Azért az lenne az első kérdésem, hogy mi a rádiónk szlogenje?
1: Lépés rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
0: Helyes! És eredetileg hány rénszarvas húzta a Mikulás szányát?
1: Hát én úgy tudom, hogy 8, és Rudolf csak később csatlakozott hozzá.
0: Így van, helyes a válasz. Gratulálok, ön nyerte meg ezt az ajándékot. A részleteket adáson kívül megbeszéljük. A mai műsorunk témája fóbiák voltak. Önnek vannak, vagy voltak fóbiái élete során?
1: Hát talán a bizonyos állatok, ezt lehet fóbiának nevezni? Mondjuk, hogy a félek a póktól, meg ilyesmiktől?
0: Igen. Na, ezek
1: fóbiák. Ezt nem szeretem nagyon. Most nem az, hogy annyira félek, de nem szeretem őket.
0: Értem.
1: Ez ilyen bogarak, ilyesmiket.
0: És ez mai napig fennáll egyébként?
1: Hát nem, most már azért nem, már idősebb vagyok, de inkább régebben. Most azért már nem annyira.
0: Akkor ezen hát sikerült túllépni.
1: Egy kicsit, vagy egy kicsit úgy viszolygom, de azért most már nem, nem jellemző.
0: Jó, hát köszönöm szépen, hogy rendelkezésem rá ebben a kérdésben is, és maradjon vonalban, részleteket a játéka kapcsolatban megbeszéljük, és amikor teheti, hallgasson minket.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Viszont hallásra.
1: Hallásra.

0: 2 perc. Összességében elmondhatjuk, hogy végül is mindannyiunknak vannak fóbiái, de mindenkinek más, és mindenkinek egyedi. És nem kell azt szégyelni, igenis föl lehet vállalni, és föl kell vállalni. Nagyon sokan tabu témának tartják ezt, meg szégyellik, és nem mernek beszélni a félelmeikről. Szerintetek ez miért lehet? És ez az utolsó kérdésem, röviden. Mit gondoltok, miért félünk beszélni a tabu témáról, arról, hogy mondjuk félünk a kígyóktól, vagy a pókoktól, vagy bármi olyan dologtól, ami bennünk egyfajta fóbiát alakít.
1: Mert visszaélhet. Bocs, mondjad.
2: Nem. Hát én nem gondolnám. Inkább az, hogy az ember szégyellős, nem akarja kimutatni a gyengeségét, mert akkor támadási felület. Lehet vele cikizni, ez lehet gyerek felnőtt. És szerintem csak erről van szó. Hát igazán, hogy az ember azért nem vállalja föl ezeket a dolgokat, mert kinevetik, kicikizik, lehet a gyerek felnőtt. Én szerintem ez a probléma.
1: Szerintem nem mert szembenézni a fóbiáival, nem tudja leküzdeni, nem tudja, hogy küzdje le, és ezért inkább nem néz szembe vele, hogy ne kelljen egyáltalán vele foglalkozni. Tehát így kioffolja. Nincs, nem létezik, és ami nincs, az nem fáj, attól nem félek.
0: Jó. Hát szerintem...
3: Röviden ennyi.
0: Szerintem elmutat igen. Karina meg Zoli. Igazából csatlakozni tudok én is csak hozzá. És lehet ezt tovább húzni, vonni, de valóban sok ember... Én azt nem értem meg az emberekben, hogy miért kell azért a másikat cikizni, mert mondjuk fél ettől vagy attól. Én soha nem értettem meg felnőttként.
1: Hát a gyerekek gonoszak, és a gyerekek a határokat feszegetik.
0: Nem felnőtt csak gyerekként, felnőtt korba is. Hát én felnőtt korba is tapasztaltam ezt, hogy baráti társaságban, és jó érzés a másikat csesztetni azzal, hogy ettől.
1: Szeretném felvágni vele.
0: Hát, egészség.
1: Egy brahi, egy
2: fólyén. Én azt gondolom, az egy felnőtt korban ez már ilyen versenyhelyzet, hogy én vagyok a kemény gyerek, én nem félek semmitől, és az a másik, akinek van ilyen fóbia, az neki ciki egy társaságból, én meg igen. És akkor inkább csöndbe marad, nem mondja el, nem beszél róla, nyíltan ezt nem vállalja föl, de és sajnos ilyenek az emberek, nem tudom. És ilyen kisgyerekkorban van egy csomó, mondom ilyen, azért, mert pontosan a cikiz végül van. Ott nincsenek áttások, és végül van cikizik egyik gyerek a másikat.
0: Legyen ez a zárszó, ennyi fért a mai műsorban. Én köszönöm szépen Dávidnak, Karinának, Szerpentinának, Zolinak, hogy itt voltatok, és én is köszönöm a figyelmet, maradjatok a Lépés Rádióval, Szerpenték, nagyon jó kis mixet raktak össze. Mi is lesz ez a mix, Szerpente? Egy

0: Na, akkor hallgassuk mi is Szerpentit, ti is tegyétek ezt, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, a nyerteseknek még egyszer gratulálunk. Sziasztok!
1: Puszantás, jó hétvégét!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Drágul az átutalás a Revolutnál, a magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsönt ismerősöknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Drágul az átutalás a Revolutnál, hívta fel a figyelmet az azénpénzem.hu. Azt írják, sorra értesíti magyarországi ügyfeleit a Revolut, hogy hamarosan áthelyezi számlájukat a magyarországi fiók telephez. Attól kezdve változnak a díjak is, így meg kell fizetni a tranzakciós illetéket, ha másik bankhoz utal az ügyfél. Az átutalásokra 45%-os díj lesz érvényes, ami az itthon már megszokott tranzakciós illetéket jelenti. Ennek összege legfeljebb 20 000 forint. A standard és plusz csomagoknál ezt az átutalás 50 000 forintot meghaladó részére kell fizetni. A prémium és a metá csomagoknál csak havi 1 millió forintos utalás fölött alkalmazzák a díjat az átutalások 50 000 forint fölötti részére. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza pénzét, derül ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A kamara elnöke szerint mindenképpen érdemes írásban szerződni, nagyobb kölcsön esetén pedig jogász, közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével megkötni a kölcsönszerződést. A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés erős biztosíték arra, hogy az adós a megállapodás szerint törlessze a hitelt. Egy közjegyző által készített szerződés azonban az adóst is védi, mert csak annyit és akkor kérhetnek tőle, amit a szerződésben kikötöttek. 300 millió dollárt ígért az amerikai demokrácia és gazdasági biztonság védelmére Soros György alapítványa, írja a Euronews. Az Open Society Foundations 5 éves stratégiájának célja, hogy az állampolgári jogokat és a gazdasági bizonytalanságot egymással összefüggő kihívásokként együttesen kezelje. A portál emlékeztet, a vállalás arra az időszakra esik, amikor a konzervatív amerikai kormányzat egyre nagyobb politikai nyomást gyakorol a non-profit szervezetekre és a jótékonysági finanszírozókra. Soros György, aki régóta a Demokrata párt egyik fő támogatója, eddig több mint 32 milliárd dollárt adományozott el magánvagyonából különböző ügyekre. Aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. A Telex az EP közleménye alapján azt írta, az Európai Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól lépései a magyar kisebbség ellen. A Telex az EP

0: ettől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. Amennyiben valaki úton áthaladó teknőssel találkozik, álljon meg és segítse át az úttest túloldalára. A felnőtt teknősöket nem szabad visszavinni a vízhez, mert akkor kezdhetik előről az utat. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
4: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
8: Szeretettel köszöntök mindenkit, Madarasi Mónika Ilona vagyok, ez pedig itt a Ráhel Klub. Gondolkodtam azon, hogy ezt a témát előhozzam-e nektek, kedves rádióhallgatók. Az a helyzet, hogy több ismerősem is kérdezte, hogy mi a véleményem a halálról, a veszteségről, a gyászról, és bizony nem könnyű az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. Azt gondoltam, hogy talán legjobb lenne úgy megközelíteni, hogyha először néhány mondatot mondok arról, hogy én hogyan gondolkodok erről, engedelmetekkel, és utána pedig egy kis nemzetközi túrát tennénk. Mert ugye azt tudjátok, hogy a különböző országokban, a különböző népcsoportok között ugye máshogy, és megint csak máshogy élik meg a veszteséget, másfajta ruhát hordanak, míg a gyásznak a színe is más, van ahol fehér, és van ahol fekete. Tehát az sem egységes. És talán, hogyha egy kicsit körbenézünk a világon, a gyász, a veszteségek területén, hogy ki hogyan éli meg, ki hogyan dolgozza ezt fel, akkor ez nekünk magunknak is segítség lesz arra, hogy megbirkózzunk ezzel a problémával. Mert bizony ideje van a veszteségnek, és ideje van az elmúlásnak.

belegondolsz, akkor el kell, hogy fogadd, te is kedves rádióhallgató, hogy életünk során, a te életed során és az én életem során is előbb-utóbb mindannyian megtapasztaljuk a veszteséget. Veszteség alatt leggyakrabban egy szeretett személynek az elvesztését értjük, ugye? Tehát, hogyha meghal a nagypapa, a dédpapa, aztán meghalnak a szülők. És ez még mindig jobb, mint hogyha esetleg a saját gyermekeinket kellene eltemetni. Azt mondják, az a legborzasztóbb. Szóval általában veszteség alatt a szeretteinknek az elvesztését értjük. De ugye a veszteség azért sok területen lehetséges. Bármi olyannak az elvesztése ugyanis, ami értelmi, érzelmi, fizikai, anyagi, egzisztenciális szempontból fontos a számunkra, az megvisel bennünket. Tehát magyarul, hogyha elveszítjük például a munkánkat, az otthonunkat, jelentkezik egy betegség, tehát így elveszítjük az egészségünket. Vagy egy barátunkkal, egy szerettünkkel történik ez, akkor ez számunkra veszteség. Ez egy elmúlási probléma, hogy hogyan éljük meg azt, hogy elmúlik valami, eltűnik az életünkből. Tehát mindez érthetően megvisel bennünket. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak az a veszteség, hogyha mi veszítünk el valami nagyon fontosat, hanem hogyha a környezetünkben élő, tehát számunkra fontos személyt ér valamilyen súlyos csapás. Ahogy a veszteségek megjelennek az életünkben, nos hát, ugye ez egy nagyon nehéz szituáció, és erre gyakran mi elutasítással reagálunk. Nagyon dühösek leszünk. Például ugye ilyeneket mondunk, hogy miért pont velem történik ez? Miért halt meg a nagymamám 70 évesen, másnak a nagymamája 90 évig él, vagy 100 évig? Én jó ember vagyok, miért pont én veszítem el a munkahelyemet? És egyéb más dolgok. Aztán próbálunk egy idő után magyarázatot találni. És a vallásos emberek, Istenben bízó emberek, azok megpróbálják ebben is Istennek az akaratát meglátni, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy ez volt Isten akarata, lehet, hogy ebből Isten valami jót fog kihozni, ebben bízunk. Bízunk abban, hogy az igaznak, az Istenben bízónak minden javára válik, míg a legrosszabb, legfájdalmasabb szituáció is. De akkor is nagyon nehéz megélni. Aztán jellemző az, hogy ilyenkor szomorúan gondolunk a veszteség előtti időre. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak arról lehet szó, hogy meghal a nagymama, ne adj Isten az apa, anya, ne adj Isten a gyermek, hanem ugye, hogyha elveszítjük akár a munkahelyet, vagy hogyha elveszítjük az egészségünket valamilyen betegség jelentkezése miatt. Tehát a veszteség az ugye több területen jelen lehet. És ilyenkor visszagondolunk, hogy milyen jó volt akkor, amikor még mondjuk nem volt ilyen probléma, hanem jó munkahelyen dolgoztam, és akkor el tudtunk menni nyaralni. Most meg ezen az új munkahelyen még örülöm, hogy tényleg felvesznek. Még nem is derült ki, hogy felvesznek-e. De ha felvesznek, akkor sem fogok annyit keresni, mondhatja ilyenkor az ember. Vagy jaj, meghalt a nagypapa, meghalt a nagymama, mennyire szerettem, amikor nála voltam gyermekként vagy fiatalként, mennyi bölcs tanácsot kaptam. Tehát visszagondolunk a veszteség előtti időre, és végül, hát bánatosan, de elkezdünk megbékülni a helyzettel. Mert muszáj megbékülni, muszáj elfogadni. Mert hát ideje van az elmúlásnak, és az életünkben elmúlnak, eltűnnek dolgok. És hát sajnos ideje van annak, hogy elveszítsünk személyeket, elveszítsünk dolgokat. Ahogy ezt lassan belátjuk, megértjük, ilyenkor már életünknek a középpontjából lassan kikerül a minket ért csapás. Nem állandóan ezzel foglalkozunk. És elkezdünk tovább lépni, elkezdünk gyógyulni. Lelkileg. De van, amikor fizikailag is gyógyulnunk kell, mert sokaknak a lelki problémák fizikai területen is megjelennek. Betegségeket okoznak. Tehát én azt látom azért, hogy érdemes a veszteségek idején
akár egy gyász, akár egy munkahely elvesztése, otthon elvesztése, vagy egy házassági komoly probléma, esetleg házasság megszűnése miatt is, tehát bármilyen probléma, bármilyen veszteség területén mozgunk. Szóval mindig érdemes Istentől erőt és kitartást kérni a veszteség idején, mert hogy így könnyebben kibírjuk ezt a válságos, nagyon nehéz helyzetet. És érdemes imádkozni ilyenkor, mert Isten tud és akar segíteni. Most mondjunk el gyorsan együtt egy imát, és utána pedig megnézzük azt, hogy nemzetközi területen az emberek hogyan birkóznak meg a veszteséggel. Mondjuk együtt: Istenem, elfogadom az engem ért veszteséget, akár munkahelyi, akár egészségi, akár személyi területen történt, akár bármilyen más területen. Segíts nekem, hogy a gondjaim megoldódjanak. Jézus, gyere a szívembe, átadom az életemet neked, segíts, hogy boldog legyek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni, és hiszem, hogy ezt az imát is meghallgatta Isten. És most nézzük meg, hogy a világ más területein hogyan birkóznak meg az emberek a veszteséggel, például a gyásszal. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a gyászról, az elmúlásról, és arról lesz szó, hogy ez a világ különböző területein hogyan jelenik meg. Látogassunk el először is a felhők közé, a nagyon-nagyon magas hegyek közé, oda, ahol a csomolunk ma, más néven Mount Everest, tehát a világ legmagasabb hegycsúcsa is van, vagyis Tibetbe. Tibet az égbe temetésben hisz. Vagyis a madaraké az utolsó szó. Ez azt jelenti, hogy hát madarak által szétszórt a temetés, tibeti nyelven ezt jelenti, Bayak Dor, egy ősi spirituális temetkezési forma, amely során az elhunyt testét egy magas hegycsúcsra viszik, ami ugye Tibetben nem túl nehéz, hiszen úgy általában magas hegycsúcsok vannak, és a szabadon kitéve az időjárásnak és a természet erőinek lebomlik, illetve hát nem csak hogy lebomlik, hanem mivel ugye égbe temetés van, és madarak által szétszórt Bayak Dor temetés van, vagyis hát elnézést, de a dögevő állatok, főként a keselyük, a medvék, meg hát ugye a sakálok elfogyasztják a holttestet. A szertartás nem véletlen, hanem tehát nem egy megszentségtelenítése a holttestnek, ellenkezőleg nagyon nagy tisztelettel teszik ezt, mert mély vallásos jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a test már nem a léleknek az otthona, ezért jó, hogyha visszatér a természethez. Oké? Na most, miután megnéztük, hogy a világ legmagasabb temetkezési helyein, vagyis a tibeti régióban hogyan temetik el az embereket, az úgynevezett égbe temetéssel, most menjünk el egészen máshová, menjünk el a Fülöp-szigetekre. Nos, itt a temetés a fa belsejében történik. A Fülöp-szigeteken élő egyes népcsoportok, például az Ifugao törzs, a halottakat fa törzsekbe, vagy a sziklák peremére helyezi ki. A függő koporsok hagyománya szerint, ugyanis hogyha magasabban fekvő helyen van, akár egy fában, és azért nem a földön, vagy egy sziklaperemen, akkor így a megnyugvó lélek közelebb kerül a túlvilághoz, tehát segítenek neki. Tehát ez a Fülöp-szigeteken van. Aztán most menjünk el Afrikába, méghozzá egy afrikai nagy szigetre, Madagaszkárra. Madagaszkár szigete rendkívül szép, csodálatos természeti értékekkel bír, és itt az úgynevezett Famadihana van, vagyis itt az ősöket ünneplik. Ezt úgy nevezhetjük magyarul, úgy mondhatnánk, hogy a csontokat megforgatják, ami az egyik legkülönlegesebb temetkezési hagyomány a világon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a családtagok kihozták az ősök földi maradványait a családi kriptákból, és friss vászonba csavarják őket, majd újra ráírják a nevüket, hogy az emlékük örökre fennmaradjon. Ezután van egy zenés táncos körmenet, és a családtagok a vállukon hordozzák, táncolják a sírhelyeket így körbe, meg körbejárják, és utána visszaviszik az ősöket a nyughelyükre. Tehát megtáncoltatják őket. Tulajdonképpen a rítusnak nem az a célja, hogy gyászoljanak, hanem egyfajta ünneplés, az, hogy ilyenkor megünneplik azt az életet, amit az illető elhunyt élt. Hát nem akármilyen dolog ez. Tehát ez talán az egyik legfurcsább temetkezési és gyászolási mód a világon. Ugye a mai műsorunk azzal kezdődött, hogy a veszteségnek különböző fajtái vannak. De ezek közül általában a gyászt szoktuk kiemelni, de ugyanúgy egy munkahelynek, egy barátnak, egy házasságnak, egy otthonnak az elvesztése is nyilván egy nagyon komoly veszteség. De most a gyásszal foglalkozunk. Ugye már voltunk Madagaszkáron, voltunk Tibetben, Fülöp-szigeteken, nos, nézzük meg Indiát. Indiában, hát tudjátok, hogy a hinduizmus nagyon-nagyon népszerű. És ugye van az a bizonyos szent folyó, a Ganges,
és Indiában a rituális hamvasztást gyakorolják. Eszerint ugye a Ganges folyó, mivel szent, az itt történő hamvasztás, vagy hamvaknak a szétszúrása, az gyakorlatilag sikerül, hát sikerül a léleknek ezáltal kilépni a földi problémákból, a földi körforgásból, mert ugye ők abban hisznek, hogy a lelkük újjászületik, és akkor lehet, hogy eredetleg egy medvébe volt, utána meg egy tigrisbe, utána egy emberbe, utána meg mondjuk egy poloskába. És hogyha beleszórják a Gangesbe, akkor ez a varanasi hamvasztás, ennek keretében ők úgy gondolják, hogy valóban az örök földi körforgásból kilép a lélek, és akkor egy az egybe belekerül a nirvánába. És hát ez a nirvána nekik ez hát a mennyországot jelképezi, tehát nekik ez a cél. És hát aki látott már ilyen szertartást, ez a varanasi hamvasztási szertartás, azt mondják, hogy egyszerre megrázó és méltóságteljes, de igazából ez a spirituális életüknek ott Indiában az egyik legkomolyabb kifejezési módja. Tehát nagyon komoly mi vallási meggyőződésből teszik, de ugyanúgy a tibetiek is, akik ugye a halottakat felajánlják gyakorlatilag az állatoknak. Vagy ugyanígy a madagaszkáriak is, akik ugye megtáncoltatják őket. Mindjárt folytatjuk a témát, de zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

köszöntelek benneteket. A veszteségekről beszélünk ma, és a veszteségeknek az egyik speciális formájáról, a gyászról. Ugye beszéltünk arról, hogy a keresztény ember úgy gondolja, hogy az igaznak minden javára válik, és bízik abban, hogy ebből is, ebből a nehéz szituációból is, amikor elveszti akár a szeretetjét, számára fontos szemét, akár egy házassági probléma van, szétmegy a családja, vagy akár a munkahelyét, otthonát, egészségét elveszíti, vagy egy nagyon komoly gyász élmény éri, meghal egy számára fontos szeretett személy, akkor egy keresztény ember ugye azt gondolja, hogy ebből valami jó jön ki, és valamilyen módon ez Isten akarata volt, mert hogy ideje van az elmúlásnak, tehát ez tény. Ez tény, hogy előbb-utóbb itt a Földön azért meghalunk. És ugye meséltem a tibeti temetésről, ahol a madarak végzik a munkát, a Fülöp-szigetekéről, ahol ugye páknak a belsejébe temetik az elhunytakat, aztán megemlítettem a Famadihánát, a madagaszkári temetést, aminek ugye az a lényege, hogy az ősöket már elnézést, de megtáncoltatják, de itt igazából az életet, amit ők éltek, azt ünneplik ilyen módon. Aztán beszéltünk ugye Indiáról, ahol ugye rituálisan elhamvasztják, és a Gangesbe szórják a hamvaikat, mert ők is megpróbálnak a mennybe kerülni a saját hitviláguk szerint, és az ő hitviláguk szerint, akinek a hamvait a Gangesbe beleszórják, az kikerül a földi életnek a körforgásából és a nirvánába kerül, mert a Gangeszt ugye szent folyónak tartják. Nos, menjünk tovább, most egy afrikai állomás következik újra, Madagaszkár is ugye Afrikában van, Afrika partjainál egy sziget, ugye ott volt ez a bizonyos megtáncoltatása a halott csontoknak. Most menjünk el Gánába. Hát itt kreatív koporsókat alkalmaznak, vagyis olyan koporsókat, amelyek az emberi életnek fontos motivumait megformázzák. Tehát olyasmire gondoljatok, hogy van egy koporsó, ami úgy néz ki, mint egy repülő, vagy egy autó, vagy egy hal, vagy egy fényképezőgép. Tehát például ugye fényképezőgép abban az esetben jöhet számba, jöhet elő egy ilyen temetésnél, hogyha az illető mondjuk ezzel foglalkozott, vagy neki az egy fontos hobbija volt, hogyha nem is foglalkozás szinten űzte. Tehát a gyász itt nem csak egy búcsú az elhunytól, hanem egyfajta ünnep is. Hát itt is zene, tánc van, igazából az életet elemzik, azt az életet, amit az illető élt, és miután erről megemlékeznek, úgy gondolják, hogy ők ezzel tisztelegnek. Nos, a búcsú az mindig személyre szabottan történik, és mindig bízunk abban, hogy valamiféle vigasztalást kapunk. Ezeket azért teszik ezek a kedves emberek, akár Tibetbe, akár a Fülöp-szigeteken, vagy fákba helyezik el a holttesteket, akár Madagaszkáron, akár Gánába, akár Indiába. Számunkra ezek nagyon különösek, ezek a gyászolási szokások, de igazából arról van szó, hogy szeretnének a maguk módján a szeretett, elhunyt személynek egy jó túlvilági helyet biztosítani, úgymond, és a másik pedig az, hogy ők is szeretnék lezárni ezt az időszakot, mert szükségük van vigasztalásra. És hát tudjuk, hogy a Biblia is azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát, hogyha sírsz, hogyha problémád van, akkor Isten meg tud és meg akar vigasztalni. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy valamit elveszítettünk, akár a munkahelyet, akár az otthont, akár valamilyen betegség miatt az egészségünket, vagy van, akivel mindez egyszerre történik, vagy egy szeretett személyt elveszít az ember, akkor hát eléggé sötét, eléggé kilátástalan tud lenni a jelen, de azért azt tudjuk, hogy Isten azt mondja a II. Korintusz levélben, az első részében ennek a levélnek, hogy Isten a minden vigasztalásnak Istene, és hogy meg tud bennünket vigasztalni minden nyomorúságunkban,
Sőt, képzeljétek el, még arra is ad erőt, hogy mi meg tudjunk vigasztalni utána másokat. Tehát bármelyikünk lehet Istennek a segítő válasza valaki számára. Tehát érdemes ezt gyakorolni. Én tudok olyanról, hogy például volt egy lelkész, aki iszonyatosan depressziós volt fiatal korában, és igazából nem is lehetett megérteni, hogy mi a probléma, hogy miért ilyen. És a depressziója közepette valahogy úgy kapott Istentől egy kegyelmet, egy megbékélést, és akkor utána képzeljétek el, ő segített másoknak. Tehát ő vigasztalást kapott Istentől, hogy, ahogy a Biblia mondja, hogy utána meg tudjon vigasztalni másokat azzal a vigasztalással, amivel Isten megvigasztalta őt. Tehát a tibetiek, az indiaiak, a Fülöp-szigetekiek, a madagaszkáriak, vagy ugye a gánaiak, azok mind-mind vigasztalást keresnek, és mi is vigasztalást keresünk. És nem baj az, hogyha ilyenkor akár egy baráthoz fordulunk, akár Istenhez, vagy hogyha valakinek nagyon-nagyon komolyak ezek a problémák, akkor akár érdemes egy pszichológust is felkeresni. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Ma a veszteségekkel foglalkozunk, és ugye arról beszéltünk, hogy veszteség sok területen érhet bennünket, akár a munkahely elvesztése, egy barát elvesztése, lakóhelyünk elvesztése, vagy egyszerűen meghal egy szerettünk, egy számunkra fontos ember. És ugye különböző veszteségi megoldások vannak ilyenkor, levezetési módok vannak, hogy a veszteségeinket hogyan oldjuk meg. Ugye a tibetiek felviszik a madaraknak ezt, ugye égbe temetnek, ők ezt úgy fogalmazzák meg. A madagaszkári emberek azok megtáncoltatják időről időre a halottaik csontjait. A gánaiak ugye különleges kreatív koporsókat gyártanak. A Fülöp-szigetekiek azok fába temetkeznek, vagy sziklaszirtre, és hát ugye India az pedig ugye a maga specialitásával előáll ilyen területen is, ők ugye a szent folyójukhoz, a Gangeshez fordulnak, és abba szórják szét a szeretteik hamvait, mert úgy gondolják, hogy ez számukra biztosítja a földi élet körforgásából való kilépést, és így a szeretetjük számukra fontos kedves személy egy az egybe a nirvánába kerül. És hát az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy kit hogy égetnek el. Tehát csak mondom, hogy például a szegényeket másként égetik el ott is, meg a kaszton kívülieket, mint a gazdagokat, csak mégis azért tudjátok. Egy gazdag halott elégetéséhez sok fát használnak, míg a szegényeket már elnézést, de elektromos égetőkben hoztják el. Például a fiatal lányokat piros lepellel takarják le, fehérre a férfiakat, és aranyszínűvel az idősebb nőket. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy melyik életkori csoportot miért pont azzal a színnel. Erre nem bírtam rájönni, de ezek a színek azok biztosak. És hát a testet teljesen befedik virággal, és a hordágyat és virágokkal díszítik. Majd a folyó mellett, tehát ugye a Ganges folyóról beszélünk, amellett csinálnak egy halotti mágiát, és mindig ügyelnek arra, hogy a halott az lábbal délre forduljon, mert azt tartják úgy tartják, hogy ez a halottaknak az iránya, és hogy úgymond abba az irányba sétálhasson el. Tehát ezt így csinálják. És hát az a helyzet, hogy ez sokszor turista szenzáció is, mert egy nyugati embernek ez maga ez az eljárásmód nagyon különleges. Aztán van egy különleges sziget is, ez a Bali. A Bali ugye az a sziget, ahol vannak úgymond élő istenek. Bizonyos embereket úgy gondolják, hogy különleges módon használnak az istenek, és ő maga is élő istenné vált. Például lányok vannak, ilyenek, akiket már elnézést, de a menstruációig kukik, tehát az első vérzés beköszöntéi szabályszerűen némelyeket istenként imádnak, és komoly ajándékokat kapnak. Utána az anyjuk közli, hogy a gyermekből immár nő lett, hogyha értetek, mire gondolok, tehát magyarul már menstruált, és akkor megszűnik ez az élőisteni státusz. Viszont ezeket a lányokat gyakran utána nagyon nehezen veszik elfeleségül, mert úgy gondolják, hogy az isteneknek a jegyesét, vagy nem is tudom, tehát istenek feleségét nem illik feleségül venni. Na hát ez csak egy érdekesség volt, de tehát Balin még van jó néhány egyéb dolog. Ők ugye úgy tartják, hogy a halál nem a végállomás, hanem egy új életszakasz kezdete. Éppen ezért nem szabad a temetésen szomorúnak lenni. A temetés számukra egy többnapos rituálé, amiben nem csak a család, de gyakran egy egész falu közösség részt vesz, tehát akik ismerték az elhunytat. És a halottat pedig papírból, szövetből, bambuszból épített emelvényen kiállítják, és oda szállítják az úgynevezett halál templomához, és a testet pedig elhamvasztják, és visszaadják az ötelemnek, a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az ételnek. És hitük szerint így a lélek az megszabadul, mert különben, hogyha nem így csinálnák, nem ilyen komoly ünnepséggel, akkor zaklatná a rokonságot, tehát hazajárna. Mint némely filmekben, hogy hazajár a rokon vagy ismerős, és akkor zaklatja az élőket. Tehát ez Bali szigetén szokás. Nos, foglalkozunk egy kicsit Mexikóval is. Tudjuk, hogy Mexikó
sok mindenben különleges. Mexikóban nagyon komolyan veszik a halált, felvonulásokon is megemlékeznek erről, és már 3000 évvel ezelőtt is Mexikóban megőrizték a halottaknak a koponyáját, és úgy vallották, hogy ez az életnek és az újjászületésnek egyfajta szimbóluma. És a halottak napján egy virágot és élelmet ajánlanak fel a síroknál, külön, ahogy az előbb mondtam, komoly felvonulások vannak, és énekelnek, meg imádkoznak, és hát tudjátok, hogy nálunk is a halottak napján azért sok virágot visznek ki az emberek, viszünk ki a síokhoz, de hát azért nem ilyen módon, mint ahogy ez Mexikóban történik. Most zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, hogy Indonéziában milyen különlegességek vannak ezen a területen.

Szeretettel köszöntelek benneteket a Ráhel Klubban. Ebben az órában ma a veszteségekkel foglalkozunk, és azzal, hogy milyen különleges, számunkra nagyon megdöbbentő temetkezési módok, gyászolási módok vannak a világnak sok területén. Például Indonéziában, az egyes szigeteken úgy tartják, hogy az eltávozott addig otthon marad, amíg a temetést meg nem szervezték. És hát az a helyzet, hogy tényleg senkit nem akarok kiakasztani, de nem csak hogy úgy gondolják, hanem igazából e szerint élnek. Tehát azt képzeljétek el, hogy mondjuk meghal a dédmama, vagy a dédpapa, és akkor tudják, hogy 4 nap múlva lesz mondjuk a temetés. És az elhunyt ilyenkor ugye a családja körében marad, asztalhoz ültetik, ételt tesznek a halott elé, és igazából úgy tekintenek rá, mint egy élő emberre. Mert azt mondják, hogy még a lelke is benne van. Tehát ez a szokás Indonéziában. Hát az ausztrál szigetcsoportokon, ott Baninész környékén jellemző, hogy a holttestet ruhába csavarják, majd egyszerűen a falombjai közé rejtik, sőt olyan is van, hogy használt hordóba rakják a elhunytakat, és a tárolókat a fa tetejére elősítik. Tehát azért használt hordóba belerakni az elhunyt dédmamát, dédpapát, szóval azért az nagyon kemény dolog, de ők úgy gondolják, hogy ez így jó, ez így megfelelő, és ne felejtsük el, hogy a Fülöp-szigeteken is ugye valamikor fáknak a belsejébe teszik az elhunytakat. Gánában pedig, hát arról már beszéltünk, hogy ugye milyen elhunyt életét megelevenítő kreatív koporsókat gyártanak. Ugye van, amikor fényképezőgép, de ami engem nagyon megdöbbentett, hogy ilyet is hallottam, hogy például aki a cigarettázásba, cigizésbe halt bele, volt úgy, hogy egy cigaretta doboz jellegű koporsót csináltak neki. Tehát azért ennek van egy komoly üzenete. És hát tudomásul kell vennünk, hogy a világ lakosságának jelentős része iszlám vallású. Az iszlám vallású temetéseken ugye nem használnak koporsót egyáltalán, és nem is hamvasztanak, és a testet nem is konzerválják, hanem egyszerűen vízzel lemossák, majd egy fehér vászon lefedőbe tekerik, és arccal Mekka fejére fordítják, tudjátok, Mekka az iszlámnak a szent helye, és a szertartás után néhány férfi eltemeti, így az iszlám hitű halottak. Hát ugye, ha az iszlámról beszéltünk, akkor azért mi is a zsidó temetésekről is beszéljünk egy kicsit. A zsidó hit hívei pedig úgy tartják, hogy halálában minden ember egyenlő. Ugye úgy is mondják, hogy a halál a nagy kiegyenlítő, ezért mindenkit ugyanolyan ruhába temetnek el. A zsidó embert a zsidó körében, zsidók által, zsidó temetőben kell eltemetni, tehát ők ezt így gondolják. Tehát ugye ezért vannak külön zsidó temetők gyakran. Tehát Magyarországon is, nagy városokban, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben is zsidó temetők vannak külön. És a gyászjeleként az elhunyt családtagjainak a szívük felett meg kell szaggatniuk a ruhájukat. Ezzelük azt fejezi ki, hogy igazából a szívük van megszaggatva, és a temetésben a testet visszaadják a földnek, amelyből vétetett. Tehát egy bibliai igére hivatkoznak, ugye, hogy visszaadatik a pornak, mert porból vétetett, és porrá lesz újra. És hát a Tóra szerint, ugye a Tóra a zsidó vallásnak az első és legszentebb dokumentuma, ez a Mózes 5 könyve, ami a keresztény Bibliában is benne van, méghozzá a Biblia elején, az úgynevezett Új Szövetségben, és annak is az első 5 könyvében. Tehát azt szerint tilos elhamvasztani a testet, vagy köztemére tenni, vagy bebalzsamozni. És a sírhelyekre pedig egyébként a zsidó emberek, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy nem virágot, hanem köveket visznek.
Húha, azért ez nem akármilyen körutazás volt. Voltunk Gánába, Indonéziába, Fülöp-szigeteken, Tibetben, voltunk Balin is. Az iszlám, a zsidó temetkezési módokat is megismertük, és hát ugye azért megemlékeztünk arról is, hogy a keresztény országokban is nagyon gyakran van ugye az úgynevezett halottak napja, és hát ugye Mexikónak pedig külön halott kultusza van szinte, tehát ők nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, de mi magunk is ugye Magyarországon ugye megemlékezünk a halottak napjáról. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Az elmúlt percekben végigjártuk az egész világot. Onnan kezdtük, hogy a veszteség ugye lehet fizikai, lehet az egészségünk elvesztése, egy ház, egy munkahely, egy házasság elvesztése, de bizony leggyakrabban a családtagunk, barátunk, számunkra fontos embernek az elvesztését, tehát a gyászt értjük veszteség alatt. És beszéltünk arról, hogy Tibetben, Indonéziában, Balin, az Ausztrál-szigeteken, a Fülöp-szigeteken, Gánában, Indiában, és az iszlám hívek körében, de akár a zsidó hívek körében is, hogy hogyan temetik el az embereket, hogyan élik meg a veszteséget. Találkoztunk a madagaszkári gyászolókkal, akik ugye megtáncoltatják a halottakat. A gánaiakkal, akik akár egy cigarettástobozt formáló koporsót is megcsinálnak, hogy ezzel kifejezzék, hogy miben halt meg az illető, és ilyen módon emlékeznek meg az elhunytról. Nos, a veszteséggel kapcsolatban mindenképpen fontos az, hogy Isten képes és tud vigasztalni bennünket. Hogy jó dolog, hogyha fájdalmat, veszteséget értünk át bármely területén az életünknek, akkor jó az, hogyha barátokhoz, rokonokhoz fordulunk, és elmondjuk, hogy nekünk most itt fáj, hogy ez most nehéz. És ugye szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát, bajban derül ki, hogy kire számíthatunk. Hogy ki az, aki úgy elhajt bennünket, hagyjál már, nekem is van sok bajom, vagy pedig ki az, aki azt mondja, hogy itt vagyok. Támaszkodj rám ezekben az időkben. És ugye beszéltünk arról is, hogy Isten az, aki meg tud bennünket vigasztalni. És hát azt kívánom, hogy bármilyen veszteség ért bennünket, és felnőtt emberként azért, mert mindannyian megtapasztaltunk negatívabb dolgokat, akár egy munkahely, akár egy betegség kapcsán az egészség elvesztését, akár valamely szeretett hozzátartozunk elvesztését, szóval tudjuk, hogy milyen az, hogyha elvesztünk valamit. És tudjuk azt, hogy Isten tud és akar segíteni. Kívánom nektek azt, hogy megtapasztaljátok, hogy ez milyen, és járuljunk Istenhez, és kérjünk tőle erőt. És engedjétek meg, hogy röviden imádkozzam is ezért. Istenem, segíts nekem, hogy a mostani nehéz helyzetben, abban a veszteségben, amiben vagyok, talpra tudjak állni, és akár szeretett hozzátartozómat, munkámat, állásomat, egészségemet veszítettem el, erősebbé váljak, föl tudjak állni, és tudjak segíteni még másoknak is. Istenem, adj nekem ehhez erőt. Segíts meg engem. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltöttétek ezt az egy órát. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Berg film.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen. Neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nőttek a fizetések a statisztika szerint, drágábban parkolhatnak a nehezebb autók Budapesten jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó pedig 11,3%-kal nőtt márciusban tavaly márciushoz képest, a statisztikai hivatal szerint. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó átlagkereset 546.000 forint volt. Mivel az infláció viszonylag alacsonyan állt, ez az elmúlt egy évhez képest relatív magas 9,3%-os reálkereset emelkedést jelent. A KSH közleménye szerint idén márciusban részben a családi adókedvezmény, részben az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt haladta meg a nettó kereset növekedés a bruttó átlagkereset növekedését. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Több mint 20 000 érkeznek az Ánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. A táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda Gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. Az Otthonstart program időben és szerkezetében is átrendezte a lakáspiaci forgalmat, mondta Winkler Sándor, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője, a jegybank májusi lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatón. Winkler Sándor közölte, a magyar ingatlan piacon 2025-ben éves szinten 3%-kal 152 000-re nőtt az adásvételek száma. Tavaly azonban éven belül nagy mozgások voltak a keresletben, a lakáspiaci tranzakciók száma 2025 őszén az Otthonstart program indulásával nőtt meg jelentősen. Kiemelte, tavaly országos átlagban 23,5%-kal, Budapesten 26, a vidéki városokban csaknem 25%-kal emelkedtek nominálisan a lakásárak. A fővárosi parkolási szabályok módosítása szerint a 2000 kg saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni, írja a Vezes. Alap szerint a rendelet nem hajtáslánc alapján különböztet, hanem tömeg szerint, vagyis a 2 tonnánál nehezebb elektromos autók is beleeshetnek a drágább kategóriába. Ezek között sok olyan autó van, aminek a súlya meghaladja a 2 tonnát. A változás 2027. január 1-én lép hatályba, amikor a zöldrendszámos autók parkolási kedvezményét is kivezetik. 12%-kal hatékonyabb a napelem, ha a víz fölé telepítik tajvani kutatók szerint. Vizsgálataik alapján arra jutottak, hogy a tenger felszínére telepített napelemek sokkal hatékonyabban tudnak áramot termelni, mint a szárazföldi társaik, a víz ugyanis hűti az egységeket. Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riddle.

0: és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a hetet a hétfői busz című.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: cintúrá. Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.